0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely picivel már 2 óra után. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Nem állunk meg, nincs felesleges duma ebben az órában sem. A legnagyobb kedvencek között pedig egy friss kedvenc, még nincs egy hónapos, Kukitól, aki természetesen itt a Rádió 1-en mutatta be elsőként. Ez a Kárnerrel közös Fire, amit már is indítok.
1: Sziasztok, Kuki vagyok!
2: Én pedig Kárner.
1: Hárgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk.
2: Ez pedig a Fire.
1: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi, ma is legyen megy.
3: Ez a

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: break my heart.
1: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ő pedig Sam Feld, akiről sokan nem tudják egyébként, hogy nem csak zenéket csinál, hanem sok üzletet is, van többek között a saját kiadója, tehetséggondozó programja, és külön figyel a fiatal, feltörekvő DJ-kre, hogy próbálja egyengetni a pályájukat, anélkül, hogy nagyon sokat keresne rajta, hogy ezt tényleg segítségből teszi, ami egyébként nagyon ritka. És menő, ez meg az igazi mai sláger, Sam Feld Rosalinnel a Heart Like Mine, amit indítok a Rádió 1-en.

0: igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió X-ról. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger meg.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. David Guetta, Sia, Beautiful People után Ray jön, és hát igen, ő is dolgozott már David Guettával, hát lassan mondhatjuk, hogy ki nem, mármint hogy a tehetségek közül. Hát Ray igen. Ez viszont a saját igazi mai slágere, picivel 3:43 után Ray, és a Where is My Husband itt a rádió egyen.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger. Megy a következő órában is, rengeteg újdonság, Alex Kenji, Meszkervik és Bibi Rexa is bemutat egy vadi új kedvencet. Ő viszont Loi, aki az órát indítja. Az igazi mai sláger a Get Lucky, mindjárt hozom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Több mint 1 millióan szenvednek időnként migrénes fejfájástól idehaza. A legtöbb érintett otthon próbálja orvosolni a panaszokat, pedig a fejfájás centrumokban ingyen kaphatnak kezelést a betegek, és a házi orvos is tud segíteni, mondta rádiónknak Kerényi Levente, a Magyar Fejfájás Társaság elnöke.
3: Világszerte olyan 1,3 milliárd embert éri a migrénes fejfájás. Magyarországon körülbelül 1,2 millió ember érintett ebben az élete folyamán, vagy kisebb, vagy nagyobb gyakorisággal. Maga a migrénes fejfájás a leggyakoribb korlátozottságot okozó betegség 50 éves kor alatt, tehát nagyon sok embernek rontja így az iskolai, munkahelyi, szociális aktivitását és teljesítményét. Maga a betegségnek úgymond kimutatható oka nincsen. Az agy nem megfelelő működése okozza ezt a fejfájás típust. Nőkben 4-szer gyakoribb, mint férfiakban, és úgy évente a hölgyek körülbelül 18, férfiak 6%-a érintett a migrénes fejfájásban. Viszont a betegeknek 3/4 az nem fordul orvoshoz, saját maga próbálja ellátni a fejfájását. Viszont Magyarországon több mint 30 fejfájás centrum működik a különböző klinikákon és kórházakban, ahol elérhető a betegek számára egyrészt a betegség diagnózisának a felállítása, illetve ha ez megtörténik, akkor ennek megfelelően a kezelése. Maga a fejfájásra az jellemző, a migrénes fejfájásra, hogy általában súlyos, általában féloldali, általában lüktető, a mindennapi aktivitásban, lépcsőnjárás, hajlásban zavarja a beteget, vagy rontja a fejfájást, és kísérő tünetei is nagyon zavaróak lehetnek, vagy a fény, vagy a hang, vagy a szagok zavarják a betegeket a fejfájásos roham kapcsán, vagy hányinger, esetleg hányás is kísérheti, jelentősen rontva az ember mindennapi életét.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most.
1: Rádió
4: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert picivel 3 óra után hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. A nyár még akkor is pörög tovább, hogyha most ez a hétvége picit esősebb, de azért az igazi fesztivál kedvencek és a nyári kedvencek nálunk szólnak. Most Alex Kedzsitől a Bumble-é, amit indítok.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és mondtam már, de nagyon fontos, jövő héten Campus természetesen Rádió 1-gyel és Rádió Stage-gyel az összes DJ-nk ott lesz és zenélni fog, hatalmasat bulizunk megint közösen. Ő pedig Kamrád, az igazi mai sláger a Be Mine a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Ő pedig Bibi Rexa, az almás származású énekesnő, aki egyébként Bleta Rexa az eredeti neve, ami albánul méhecskét jelent, és hát ugye ebből a Bibi elég logikus választás volt, mikor valami angolosabb hangzást akart magának. Most a Fate lesz-e közös igazi mai slágere, a New Religion, amit indítok itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók 8-tól, igen, ma is lesz Balázsék Weekend nyugalom, addig pedig megállás nélkül az igazi mai slágerek. A kezdésben a Hurts the Love, a Purple Disco Machine jön mindjárt. A Wonderful Life 2025-ös verziója, ami a következő zenei órát indítja itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Itt a nyaralások időszaka, a külföldi utazáskor azonban oda kell figyelni a speciális szabályokra. A Nemzeti Adó és Vámhivatal arra hívja fel a figyelmet, hogy tartsuk be a jövedéki termékekre, a kisállatokra és a készpénzre vonatkozó rendelkezéseket is. Ilyenkor figyelembe kell venni az úti célt, ugyanis más-más szabályok vonatkoznak az Európai Unió határain belüli, illetve azon kívüli utazásokra is. A részleteket pedig Némedi Varga Éva, a pénzügyőr, alezredes vám igazgatási referens mondja el.
3: Amennyiben valaki az Európai Unió tagállamai között utazik, akkor alapesetben a saját célra vagy ajándékba vásárolt termékek ki- és behozatalára nincsenek különböző szabályok, különböző korlátozások. Vannak azonban olyan áruk, mint a veszélyeztetett vadon élő állat, növényfajok, gyógyszerek, vadászfegyverek, alkohol és dohánytermékek, illetve a házi állatok utaztatása, amik korlátozáshoz vagy más hatósági engedélyhez kötöttek. Érdemes igazolást kérniük orvosoktól a folyamatos gyógyszeres kezelésben részesülőknek, hiszen a házi orvosok által előírt mennyiségű gyógyszert vihetik csak magukkal a tagállamai utazásaikra. Európai Unión belül házi kedvenc kizárólag olyan állatútlevéllel kísérheti gazdáját külföldre, amit az állat gazdájának lakóhelye szerint illetékes állatorvos állított ki. Speciális szabályok vonatkoznak többek között a veszélyeztetett vadon élő állat és növényfajokra, valamint a belőlük készült termékekre, ezek behozatala és kivitele mind az Unióban, mind harmadik országban alapvetően tilos, úgynevezett CITES engedélyhez kötött. Egyes ajándéktárként megvásárolható elefántcsont, teknős páncél vagy egzotikus bőrtermékek engedély nélküli behozataláért természetvédelmi bírság jár és eljárást von maga után. Az Európai Unión belül a jövedéki termékek, például az alkohol, cigaretta, üzemanyag nem kereskedelmi célú szállításához magánszemélyeknek nem szükséges engedély, de mennyiségi korlátozás vonatkozik rájuk. Az utazással kapcsolatos információkért mindenképpen keressék meg a Nemzeti Adó és Vámhivatal hivatalos honlapját, ahol az utasforgalmi szabályok egyértelműen megtalálhatók több nyelven.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most
1: Rádió
4: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, bulizunk egyet? Jöhet egy nagy kedvenc? Kétó, turn the lights off, most ezt indítom, aki pedig üzenne a számunk 0-6-20-3-111-111.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy közben pedig Joel Corea folytatás, aki korábban fellépett már Rádió 1 születésnapi fesztiválon, és van is vele egy exkluzív interjúnk, amit Kis Márti készített, a Rádió 1 YouTube-ján meg lehet nézni. Ez meg az igazi mai sláger, a Galantis-szal a Stay a Little Longer, amit már is indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. We go together.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, és ki az, aki azt gondolta, hogy már nem hozok újdonságot ebben az órában? Nyilván tévedett. Taylor Swift jön, a nagy kedvenctől az Opel Ajta, amit már is indítok.

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó. Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egyet.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig jön a Campus, természetesen Rádió 1-en és Rádió Stage-en július 22 és 26 között. A színpadunkon ott lesz az összes Rádió 1 DJ, tehát óriásit bulizunk, majd ő pedig Reggae Bombán már is. Az igazi mai sláger a Human, amit indítok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Tízató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A hőség nem tett jót a kerékpár kölcsönzésnek a bátszalókon. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. A Tisztató körbetekerése évek óta az egyik legnépszerűbb nyári program a térségben. Az időjárás azonban komoly alakítója a bringás szezonnak. A kerékpár kölcsönzés a bátszalókon is jelentősen visszaesett a rendkívüli hőségben, írja cikkében a szoljon.hu. A kerékpáros szezon a bátszalókon jellemzően április közepén indul, amikor már kellemesebb az idő, és egyre többen keresik a szabadtéri programokat. Idén a május kifejezetten erős volt, a tavalyihoz képest mintegy 50% nőtt a forgalom. A lendületet azonban megtörte a júniusi hőhullám. A közel 40 fokos nappali hőmérséklet sokakat eltántorított attól, hogy kerékpárra üljenek. Elkészült a kisújszállási pumpapálya. Az Erzsébet királyné ligetben kialakított létesítményt a műszaki átadás után rögtön birtokba vették a bringások, amely árnyékos környezetének is köszönhetően már is nagy népszerűségnek örvend. A beruházás az elmúlt hónapok egyik legtöbbet vitatott fejlesztése volt kisújszálláson. Részletek a szoljon.hu cikkében. A hőség miatt ismét az állatjólétre hívja fel a figyelmet a Magyar Ebbtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége. Arra kérik a Jásznagykunszolnok vármegyei kutyagazdákat is, hogy a sétákat kora reggelre vagy késő estére időzítsék, mert a felforrósodott aszfalt megégetheti a kutyák talpát. A házi állatok számára mindig biztosítani kell a friss ivóvizet és az árnyékos pihenőhelyet, valamint egy percre sem szabad őket a parkoló autóban hagyni, mert az utastér percek alatt életveszélyesen felmelegedhet. Jó, ha tudják, a Jásznagykunszolnok vármegyeiek is, hogy új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil. A gépjármű adó már Quick Link-kel is befizethető, így nincs szükség bankkártya adatok megadására vagy külön átutalás indítására. A NAV mobilból az ügyfelek egyetlen koppintással megnyithatják saját mobilbanki alkalmazásukat, az utaláshoz szükséges adatok automatikusan kitöltődnek, ezután csak jóvá kell hagyni a fizetést, amely néhány másodperc alatt teljesül. Végül a várható időjárásról. Napos, gomoly felhős időben lesz részünk, csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Nappal csak kevés helyen lesz élénk a nyugatias szél, de este egy hidegfront érkeztével egyre több felé kell számítani élénk erős északnyugati széldökésekre és záporokra. Ma délután 28 és 34 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Több mint 1 millióan szenvednek időnként migrénes fejfájástól idehaza. A legtöbb érintett otthon próbálja orvosolni a panaszokat, pedig a fejfájás centrumokban ingyen kaphatnak kezelést a betegek, és a házi orvos is tud segíteni, mondta rádiónknak Kerényi Levente, a Magyar Fejfájás Társaság elnöke.
4: Világszerte olyan 1,3 milliárd embert éri a migrénes fejfájás. Magyarországon körülbelül 1,2 millió ember érintett ebben az élete folyamán, vagy kisebb, vagy nagyobb gyakorisággal. Maga a migrénes fejfájás a leggyakoribb korlátozottságot okozó betegség 50 éves kor alatt, tehát nagyon sok embernek rontja így az iskolai, munkahelyi, szociális aktivitását és teljesítményét. Maga a betegségnek úgymond kimutatható oka nincs. Az agy nem megfelelő működése okozza ezt a fejfájás típust. Nőkben 4-szer gyakoribb, mint férfiakban, és úgy évente a hölgyek körülbelül 18, férfiak 6%-a érintett a migrénes fejfájásban. Viszont a betegeknek 3/4 az nem fordul orvoshoz, saját maga próbálja ellátni a fejfájását. Viszont Magyarországon több mint 30 fejfájás centrum működik, a különböző klinikákon és kórházakban, ahol elérhető a betegek számára egyrészt a betegség diagnózisának a felállítása, illetve ha ez megtörténik, akkor ennek megfelelően a kezelése. Maga a fejfájásra az jellemző a migrénes fejfájásra, hogy általában súlyos, általában féloldali, általában lüktető, a mindennapi aktivitásban, lépcsőnjárás, hajlásban zavarja a beteget, vagy rontja a fejfájást, és kísérő tünetei is nagyon nagyon zavaróak lehetnek, vagy a fény, vagy a hang, vagy a szagok zavarják a betegeket a fejfájásos roham kapcsán, vagy hány inger, esetleg hányás is kísérheti, jelentősen rontva az ember mindennapi életét.
0: Az egészségperceket hallották.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy 5 óra után 11 perccel. Hello mindenkinek és szép reggelt. A mikrofonnál Király Tamás. Július 19-e van, az Emiliák ünnepelnek ma névnapot. Mi is sok boldogságot kívánunk nekik. És na rá, hogy ebben az órában is jönnek a legnagyobb kedvencek most Szigalától. Ez a Riptide, amit indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy pedig Lady Gaga, aki a fél éves top listán az Egyesült Államokban abszolút tarról, a BTS-szel közösen már 87 millió dollár bevételnél jár idén. Oké. Lady Gaga, abrakadabra az igazi mai slágerek között, ezt indítom már is.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, ma is lesz eső nagy eséllyel, viszont 30 fok, holnap is lesz eső, már csak 24 fok, aztán a hét közepén 22-23, de hétvégére megint 26-30 fok, jövő héten. Pár perc múlva pedig Mencesári Jügel és a Sonic dal, az It Feels So Good, amit indítok.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Itt a nyaralások időszaka, külföldi utazáskor azonban oda kell figyelni a speciális szabályokra. A Nemzeti Adó és Vámhivatal arra hívja fel a figyelmet, hogy tartsuk be a jövedéki termékekre, a kisállatokra és a készpénzre vonatkozó rendelkezéseket is. Ilyenkor figyelembe kell venni az úti célt, ugyanis más-más szabályok vonatkoznak az Európai Unió határain belüli, illetve azon kívüli utazásokra is. A részleteket pedig Némedi Varga Éva, a pénzügyőr, alezredes vám igazgatási referens mondja el.
3: Amennyiben valaki az Európai Unió tagállamai között utazik, akkor alapesetben a saját célra vagy ajándékba vásárolt termékek ki- és behozatalára nincsenek különböző szabályok, különböző korlátozások. Vannak azonban olyan áruk, mint a veszélyeztetett vadon élő állat, növényfajok, gyógyszerek, vadászfegyverek, alkohol és dohánytermékek, illetve a házi állatok utaztatása, amit korlátozáshoz vagy más hatósági engedélyhez kötöttek. Érdemes igazolást kérniük orvosoktól a folyamatos gyógyszeres kezelésben részesülőknek, hiszen a házi orvosok által előírt mennyiségű gyógyszert vihetik csak magukkal a tagállami utazásaikra. Európai Unión belül házi kedvenc kizárólag olyan állatútlevéllel kísérheti gazdáját külföldre, amit az állat gazdájának lakóhelye szerint illetékes állatorvos állított ki. Speciális szabályok vonatkoznak többek között a veszélyeztetett vadon élő állat és növényfajokra, valamint a belőlük készült termékekre, ezek behozatala és kivitele mind az Unióban, mind harmadik országban alapvetően tilos, úgynevezett CITES engedélyhez kötött. Egyes ajándéktárgyként megvásárolható elefántcsont, teknős páncél vagy egzotikus bőrtermékek engedély nélküli behozataláért természetvédelmi bírság jár és eljárást von maga után. Az Európai Unión belül a jövedéki termékek, például az alkohol, cigaretta, üzemanyag nem kereskedelmi célú szállításához magánszemélyeknek nem szükséges engedély, de mennyiségi korlátozás vonatkozik rájuk. Az utazással kapcsolatos információkért mindenképpen keressék meg a Nemzeti Adó és Vámhivatal hivatalos honlapját, ahol az utasforgalmi szabályok egyértelműen megtalálhatók több nyelven.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió 1! Folytatódik

telefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert én pedig szemfellet hozom már is, akinek feltett célja, hogy olyan dolgokat készítsen, amiket jól lehet dúdolni is, és hát ami azt illeti, ez sikerül, kipróbáljuk? Szemfeld Rosalind és a Heart Like Mine, amit indítok itt a rádió egyen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Figyelem, magánszemélyek! Nő a fű, gazdasodik a kert, bízza a munkát szakemberre. Herbach Krisztián egyéni vállalkozó vállalja füves területek nyírását és fűkaszálását közepes és nagy területeken, akár rendszeres karbantartással is. Emellett elhanyagolt kertek, udvarok és porták rendbetételét, gazírtását, valamint szezonális fametszést és permetezést is vállal. Kérjen ajánlatot bizalommal! Herbach Krisztián egyéni vállalkozó. Telefonszám 0670-342-0474.
3: Látogass el hozzánk Abátszalókra a Riviera vízisporthoz, az extrém vízisportok paradicsomába. Várunk vízibanánnal, vízibobbal, végszörfel és jetskivel. Bérelj nálunk egy szápot és elvesz csendes vizeken. Hajótúráikkal fedezd fel a Tiszató csodáit, majd hűsd le magad egy frissítő koktéllal a Riviera Beach Barban. Hétvégente pedig nappali beach bulikkal várunk, ahol a hamisíthatatlan nyári hangulatról legjobb DJ-ink gondoskodnak. Kövess minket TikTokon, Facebookon és Instagramon. Riviera vízisport, ahol az élmény nem marad száraz. Felújítana, vagy csak szállítana? Keresse bizalommal a Tiszató gépkölcsönzőt. Utánfutók és ipari gépek bérlése nagy választékban. Tiszafüred, 20-ös út 58. Telefon 0620-235-6580. www.tiszatógépkölcsönző.hu www.tiszatógépkölcsönző.hu.
4: Blomdél fül- és orrbelövés már Tiszafüreden. Prémium minőség, bőrbarát ékszerek a Zafír ékszerüzletben. Várjuk a főút 37 szám alatt.
5: Felújítaná otthonát? Bízza a munkát a Deli Festő Kft.-re. Kopottak a falak, vagy ráférne egy tisztasági festés a lakásra? A Deli Festő Kft. Gyorsan, precízen és megbízhatóan dolgozik egyeken, Tiszafüreden és a környéken. Szobafestés, mázolás, tapétázás, homlokzati szigetelés és gipszkartonozás garanciával, rejtett költségek nélkül. Kérjen még ma ingyenes helyszíni felmérést és árajánlatot. Deli Festő Kft. Telefon 0670-351-6118.
6: Az idén is DJ Tour Fest augusztus 13-14-15 Tiszafüred. BSV, Mis, Bruno és Pak, K. Kevin, Belano, Mollywood, Pure Beat, Bárány Attila, Lumen Prala, Hazetomika, Szecsei és még sokan mások. Helyszín Morotva kerékpáros pihenőpark. Jegyek a helyszínen vagy elővételben a oneticket.hu-n és a Füredi Kávézóban. Kattanj rá a Facebookon. DJ Tour Fest. Ne hagyd ki, hívd a haverokat is.
7: Klímát szeretne, de nem tudja, hogy miért válasszon. Segít a döntésben a Tiszató Klíma. Regisztrált hatóságilag nyilvántartott klímaszerelőt keres. Tiszató Klíma. Klímák értékesítése, beüzemelése, karbantartása, tisztítása. Ingyenes tanácsadás, versenyképes árak, gyors, tiszta munka, akár 10 év garancia. Keressen bizalommal elérhetőségeink egyikén. www.tiszatóklíma.hu. Telefonszám 0670-628-7148. Tiszató Klíma.
0: Reklámot hallottak.
1: A Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
8: Elkészült a kisújszállási pumpapálya. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Elkészült a kisújszállási pumpapálya. Az Erzsébet királyné ligetben kialakított létesítményt a műszaki átadás után rögtön birtokba vették a bringások, amely árnyékos környezetének is köszönhetően már is nagy népszerűségnek örvend. A beruházás az elmúlt hónapok egyik legtöbbet vitatott fejlesztése volt kisújszálláson. Részletek a szoljon.hu cikkében. A Tiszató körbetekerése évek óta az egyik legnépszerűbb nyári program a térségben. Az időjárás azonban komoly alakítója a bringás szezonnak. A kerékpár kölcsönzés Abátszalókon is jelentősen visszaesett a rendkívüli hőségben, írja cikkében a szoljon.hu. A kerékpáros szezon Abátszalókon jellemzően április közepén indul, amikor már kellemesebb az idő, és egyre többen keresik a szabadtéri programokat. Idén a május kifejezetten erős volt, a tavalyihoz képest mintegy 50%. Nőtt a forgalom. A lendületet azonban megtörte a júniusi hőhullám. A közel 40 fokos nappali hőmérséklet sokakat eltántorított attól, hogy kerékpárra üljenek. Drasztikus tempóban tűnnek el a hazai gasztronómia szereplői, és a negatív rangsort sajnos Jász-Nagykun-Szolnok vármegye vezeti, Pest vármegyével karöltve. A Magyar Vendéglátók Ipartestülete statisztikai helyzetjelentéséből kiderül, hogy az országos vendéglátóhelyek csökkenése újabb fokozatba kapcsolt. A korábbi napi 3-4 helyett ma már napi 4-5 egység húzza le végleg a rolót. Részletek a szoljon.hu cikkében. A hőség miatt ismét az állatjólétre hívja fel a figyelmet a Magyar Ebbtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége. Arra kérik a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kutyagazdákat is, hogy a sétákat kora reggelre vagy késő estére időzítsék, mert a felforrósodott aszfalt megégetheti a kutyák talpát. A házi állatok számára mindig biztosítani kell a friss ivóvizet és az árnyékos pihenőhelyet, valamint egy percre sem szabad őket a parkoló autóban hagyni, mert az utastér percek alatt életveszélyesen felmelegedhet. Végül a várható időjárásról. Napos, gomoly felhős időben lesz részünk, csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Nappal csak kevés helyen lesz élénk a nyugatias szél, de este egy hidegfront érkeztével egyre több felé kell számítani élénk erős északnyugati széldökésekre és záporokra. Ma délután 28 és 34 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most!
0: Rádió
6: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy, hello mindenkinek is, szép reggelt, jó hétvégét. A mikrofonnál Király Tamás, 6 óra után járunk, 6 perccel, nagyon korán van. A mesnézőknek és a bulizóknak is. Viszont, hát pont ezért jó lesz ez a kis lendület, amit most Tiba megszóz. Ez a Kings and Queens, amit indítok a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Martin Garrix a Fogyadásban, aki több VB meccsen is megjelent, és pont ezért izgalmas, hogy ezen a hétvégén ő egészen pontosan hol tölti majd a mai napot, mert hogy tegnap előtt fellépett a Tomorrowlanden, és ezen a hétvégén Spában, Belgiumban is van Forma 1-es futam, ami a másik nagy kedvence, meg hát ugye VB döntő is van, na meglátjuk, hogy hol lesz. Itt a Rádió 1-en viszont jön Martin Garrix a Butterflies-szal, ezt indítom már is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Önnek fontos az egészsége? Ha igen, akkor mi megoldjuk önnek autójának fertőtlenítését. A Mészáros Autószervizben járművek klímatöltését, javítását a szervizben, illetve igény esetén helyszínre kiszállással. Ózonos klímafertőtlenítés, tisztítás. Mészáros Autószerviz, Tiszafüred, Debreceni út 82, a Volt Fülöp helyén. Telefon 0630 621 59 11.
0: 621 59 11.
3: Látogass el hozzánk Abátszalókra a Riviera vízisporthoz, az extrém vízisportok paradicsomába. Várunk vízibanánnal, vízibobbal, végszörfel és jetskivel. Bérelj nálunk egy szápot és elvesz csendes vizeken.
4: Hajótúráikkal fedezd fel a Tiszató csodáit, majd hűsd le magad egy frissítő koktéllal a Riviera Beach Barban.
3: Hétvégente pedig nappali beach bulikkal várunk, ahol a hamisíthatatlan nyári hangulatról legjobb DJ-ink gondoskodnak. Kövess minket TikTokon, Facebookon és Instagramon.
4: Riviera vízisport, ahol az élmény nem marad szára.
5: Homokszórás, hegesztés, egyek. Régi, előregedett festék vagy rozsda hatékony eltávolítása nehezen hozzáférhető helyeken is. Autóalkatrészeken, mezőgazdasági alkatrészeken, felnik szerszámok, kerítések és különböző fa fém felületeken is. További szolgáltatások. Autóalvász szemcseszórása, üregvédelem, alvászvédelem, kipufogó hegesztés, helyszíni homokszórás. Fémszerkezetek, kerítések gyártása, javítása. Hegesztünk alumíniumot, acélt és rozsdamentes acélt is. Cím: egyek, Hunyadi János utca 51. Telefon: Homonnai Gábor 0670 230 42 29. Vagy megtalál minket a Facebookon is. Homokszórás kötőjel hegesztés egyek. Homokszórás hegesztés egyek.
6: Klímát szeretne, de nem tudja, hogy miért válasszon. Segít a döntésben a Tiszató Klíma. Regisztrált hatóságilag nyilvántartott klímaszerelőt keres. Tiszató Klíma. Klímák értékesítése, beüzemelése, karbantartása, tisztítása. Ingyenes tanácsadás, versenyképes árak, gyors, tiszta munka, akár 10 év garancia. Keressen bizalommal elérhetőségeink egyikén. www.tiszatóklíma.hu. Telefonszám 0670 628 7148. Tiszató Klíma.
7: Tisztelt meglévő és leendő ügyfeleink, várjuk Önöket Tiszafüred központjában, a Wolf Tisza Kft. Telephelyén, megújult környezetben, a Volt Suzuki Service helyén, ahol mindent egy helyen intézhet. Márka független autószerviz, műszaki vizsgára való felkészítés, személy és kis teherautó diagnosztika, műszaki vizsgáztatás, eredetiségvizsgálat és honosítás, karosszéria javítás és fényezés, autókozmetika, autó és hajómosás. Címünk Wolf Tisza Kft. Tiszafüred, Huszoles út 93/A. Telefon 0630 555 7502 vagy 0659 511 152.
0: Reklámot hallottak.
1: A Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
8: A hőség nem tett jót a kerékpár kölcsönzésnek Abátszalókon. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. A Tiszató körbetekerése évek óta az egyik legnépszerűbb nyári program a térségben. Az időjárás azonban komoly alakítója a bringás szezonnak. A kerékpár kölcsönzés Abátszalókon is jelentősen visszaesett a rendkívüli hőségben, írja cikkében a szoljon.hu. A kerékpáros szezon Abátszalókon jellemzően április közepén indul, amikor már kellemesebb az idő, és egyre többen keresik a szabadtéri programokat. Idén a május kifejezetten erős volt, a tavalyihoz képest mintegy 50% nőtt a forgalom. A lendületet azonban megtörte a júniusi hőhullám. A közel 40 fokos nappali hőmérséklet sokakat eltántorított attól, hogy kerékpárra üljenek. Elkészült a kisújszállási pumpapálya. Az Erzsébet királyné ligetben kialakított létesítményt a műszaki átadás után rögtön birtokba vették a bringások, amely árnyékos környezetének is köszönhetően már is nagy népszerűségnek örvend. A beruházás az elmúlt hónapok egyik legtöbbet vitatott fejlesztése volt kisújszálláson. Részletek a szoljon.hu cikkében. A napokban befejeződött a szolnoki Szentháromság templom szentélyének felújítása. A szolnoki belvárosi nagy templomban egy ideje a szentélyt jó részt elfedő állványrengeteg fogadta a szentmisére érkezőket. Most azonban újra teljes pompájában tündökölhet Szolnok legrégebbi műemléképülete. Az adományokból és az egyházközség támogatásából összegyűlt 32 millió forintból a falazat, a mennyezeti freskók és a szentély is megújult. Részletek a szoljon.hu cikkében. Kibercsalókra figyelmeztet, itt Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is, a Magyar Nemzeti Bank. A bűnözők a jegybankra hivatkozva a Magyar Államkincstárban vezetett értékpapír megtakarításokat támadnak. Telefonon keresik meg az ügyfeleket az MNB, a rendőrség vagy valamelyik kereskedelmi bank nevében. Bizalmas adatokat próbálnak megszerezni, majd a kincstári számláról saját bankszámlájukra utalnak pénzt. A jegybank hangsúlyozza, soha nem kérik el az ügyfelek azonosítóit telefonon, e-mailben vagy SMS-ben. Végül a várható időjárásról. Napos, gomoly felhős időben lesz részünk, csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Nappal csak kevés helyen lesz élénk a nyugatias szél, de este egy hidegfront érkeztével egyre több felé kell számítani élénk erős északnyugati széldökésekre és záporokra. Ma délután 28 és 34 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: És most!
0: Rádió
9: folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy.
0: Rádió.

ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy, és nagyon fontos, jövő héten is lesz játék itt a Rádió 1-en, a Strandfesztiválra lehet belépőket nyerni. Hát ezt korábban megígértük, a legmenőbb helyekre, a legjobb fesztiválokra a Rádió 1 viszi el a hallgatóit, és amit ígértünk, be is tartjuk. Azt is ígértük, hogy hozzuk az igazi mai slágereket, na hát akkor tartsuk be ezt is, itt az újabb Ed Sheeran, Azizám,

Azok rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mely köztük pedig Bibi Rexha, aki már 15 évesen díjnyertes dalszerző volt, ekkor nyerte meg a legjobb tini dalszerző kategóriát 700 indulók közül. Hát azóta pedig gyűjtött még néhány díjat, meg írt néhány nagy kedvencet. Ez most az aktuális igazi mai sláger, a Fétlesszel Bibi Rexha, a New Religion, amit már is indítok.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép hétvégét mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. 8 órától ma is jönnek Balázsék, addig viszont én hozom a legnagyobb kedvenceket. A következő óra elején például Loé és a Get Lucky, amit indítok. Aki pedig üzenne, a telefon, Viber és SMS számunk 0620 311 111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Tisztelt meglévő és leendő ügyfeleink! Várjuk Önöket Tiszafüred központjában, a Wolf Tisza Kft. Telephelyén, megújult környezetben, a Volt Suzuki Service helyén, ahol mindent egy helyen intézhet. Márka független autószerviz, műszaki vizsgára való felkészítés, személy és kis teherautó diagnosztika, műszaki vizsgáztatás, eredetiségvizsgálat és honosítás, karosszéria javítás és fényezés, autókozmetika, autó és hajómosás. Címünk Wolf Tisza Kft. Tiszafüred, Huszoles út 93/A. Telefon 0630 555 7502 vagy 0659 511 152.
4: Az idén is DJ Tour Fest! Augusztus 13-14-15 Tiszafüred, BSB, Mis, Bruno és Pak, K. Kevin, Belano, Mollywood, Pure Beat, Bárány Attila, Lumen Prala, Hazetomika, Szecsei és még sokan mások. Helyszín Morotva kerékpáros pihenőpark. Jegyek a helyszínen vagy elővételben a oneticket.hu-n és a Füredi Kávézóban. Kattanj rá a Facebookon! DJ Tour Fest! Ne hagyd ki! Hívd a haverokat is!
5: Hirdessen Ön is rádiónkba! Hirdetését a teljes Tiszató régióban hallják a potenciális ügyfele. Rádió 1 Tiszató. Keresse helyi reklámértékesítőnket 0630 236 83 93 vagy várjuk személyesen Tiszafüredi stúdiónkban a Gábor Áron út 2-ben. Rádió 1 Tiszató.
6: Kényelem bútorbolt. Tiszafüred főút 47, első, második emelet. A térség legnagyobb bútorboltjában folyamatosan megújuló árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat. Érdeklődjön aktuális akcióinkról. Telefon 0620 926 42 70. Kényelem bútorbolt. Kényelem bútorbolt. Kényelem bútorbolt.
7: Tudta Ön, hogy a háztetőkön lévő pala a bontások után veszélyes hulladéknak minősül? Nem rakható az építési törmelékbe, a lomok közé és a szemétbe sem. Cégünk veszélyes hulladékgyűjtési és szállítási engedély birtokában a rövid határidővel vállalja a pala hulladék elszállítását és hivatalos lerakóba történő átadását. Telefon 0630 399 0606. Hívjon bizalommal!
8: Homokszórás, hegesztés, egyek, régi, előregedett festék vagy rozsda hatékony eltávolítása nehezen hozzáférhető helyeken is. Autóalkatrészeken, mezőgazdasági alkatrészeken, felnik szerszámok, kerítések és különböző fa fém felületeken is. További szolgáltatások: autóalvász szemcseszórása, üregvédelem, alvászvédelem, kipufogó hegesztés, helyszíni homokszórás. Fémszerkezetek, kerítések gyártása, javítása. Hegesztünk alumíniumot, acélt és rozsdamentes acélt is. Cím: Egyek, Hunyadi János utca 51. Telefon: Homonnai Gábor 0670 230 42 29. Vagy megtalál minket a Facebookon is. Homokszórás, kötőjel, hegesztés, Egyek. Homokszórás, hegesztés, Egyek.
1: Reklámot hallottak.
2: Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
9: Elkészült a kisújszállási pumpapálya. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Elkészült a kisújszállási pumpapálya. Az Erzsébet királyné ligetben kialakított létesítményt a műszaki átadás után rögtön birtokba vették a bringások, amely árnyékos környezetének is köszönhetően már is nagy népszerűségnek örvend. A beruházás az elmúlt hónapok egyik legtöbbet vitatott fejlesztése volt kisújszálláson. Részletek a szoljon.hu cikkében. A Tiszató körbetekerése évek óta az egyik legnépszerűbb nyári program a térségben. Az időjárás azonban komoly alakítója a bringás szezonnak. A kerékpár kölcsönzés a bátszalókon is jelentősen visszaesett a rendkívüli hőségben, írja cikkében a szoljon.hu. A kerékpáros szezon a bátszalókon jellemzően április közepén indul, amikor már kellemesebb az idő, és egyre többen keresik a szabadtéri programokat. Idén a május kifejezetten erős volt, a tavalyihoz képest mintegy 50% százalékkal nőtt a forgalom, a lendületet azonban megtörte a júniusi hőhullám. A közel 40 fokos nappali hőmérséklet sokakat eltántorított attól, hogy kerékpárra üljenek. A hőség miatt ismét az állatjólétre hívja fel a figyelmet a Magyar Ebbtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége. Arra kérik a Jásznagykunszolnok vármegyei kutyagazdákat is, hogy a sétákat kora reggelre vagy késő estére időzítsék, mert a felforrósodott aszfalt megégetheti a kutyák talpát. A házi állatok számára mindig biztosítani kell a friss ivóvizet és az árnyékos pihenőhelyet, valamint egy percre sem szabad őket a parkoló autóban hagyni, mert az utastér percek alatt életveszélyesen felmelegedhet. Megkezdődött a szőlő aranyszínű sárgaság betegségének felismerése szempontjából a legfontosabb időszak, figyelmeztetett itt Jásznagykunszolnok vármegyében is a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Mivel a fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabócák rajzása miatt a kockázat most jelentősen nő, a szakemberek a gyanús tőkék azonnali bejelentését kérik a gazdáktól. A tüneteket az illetékes kormányhivatalnak, valamint a Nébihnek kell jelezni. Végül a várható időjárásról. Napos, gomoly felhős időben lesz részünk, csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Nappal csak kevés helyen lesz élénk a nyugatias szél, de este egy hidegfront érkeztével egyre több felé kell számítani élénk erős északnyugati széldökésekre és záporokra. Ma délután 28 és 34 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Japánban összesen 400 karátnyi gyémántot viselt magán. Az amúgy komoly. A net tele van a fotókkal. Jól néz ki. Ez pedig az igazi mai slágere Fischerrel közösen, a Waiting for Tonight, amit indítok itt a Rádió 1-en.

0: igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ne feledjük, jövő héten Campus természetesen a Rádió 1-el és Rádió Stage-el, az összes Rádió 1 DJ ott lesz és zenélni fog július 22 és 26 között. Viszont jövő héten már egy újabb játék itt a Rádió 1-en adásban, Strandfesztivál páros belépőket lehet tőlünk nyerni. Az igazi mai slágerek pedig jönnek megállás nélkül, most Justin Bieber és The Kid Laroi, és a Stay, amit indítok. Jó hétvégét!

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, 2-3 gyerekem van, úgyhogy teljesen mindent tartom magam velük. Anya, te is ismered, de a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egyet.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Kálmai konyhája. Nálunk gyorsan valóra válik, nem kell heteket várnia.
3: Elemes konyha bútorainkból pillanatok alatt összeállíthatja az igazit, hogy minél előbb élvezhesse új konyháját.
2: Ülőgarnitúra vagy kanapé, egyedi méretben, hatalmas szövet és színválasztékkal és 3 héten belül elkészítjük. Szekrény, sor, gardrób, ágykeret, étkezőasztal vagy szék, akár 1 héten belül átvehető, vagy ki is szállítjuk. Murányi bútor, Tiszafüred, 20-es út 223, 0670-511-2891. Bútor gyorsan, stílusosan.
4: Figyelem, magánszemélyek! Nő a fű, gazasodik a kert, bízza a munkát szakemberre. Herbach Krisztián egyéni vállalkozó vállalja füves területek nyírását és fűkaszálását közepes és nagy területeken, akár rendszeres karbantartással is. Emellett elhanyagolt kertek, udvarok és porták rendbetételét, gazírtását, valamint szezonális fametszést és permetezést is vállal. Kérjen ajánlatot bizalommal! Herbach Krisztián egyéni vállalkozó. Telefonszám 0670-342-0474.
5: Hirdessen ön is rádiónkba! Hirdetését a teljes Tiszató régióban hallják a potenciális ügyfele. Rádió 1 Tiszató. Keresse helyi reklámértékesítőnket 0630 236 83 93 vagy várjuk személyesen Tiszafüredi stúdiónkban a Gábor Áron út 2-ben. Rádió 1 Tiszató.
6: Az idén is DJ Tour Fest augusztus 13-14-15

0: kiállások, helyszín, morotva kerékpáros pihenőpark. Jegyek a helyszínen vagy elővételben a oneticket.hu-n és a Füredi Kávézóban. Kattanj rá a Facebookon! DJ Tour Fest! Ne hagyd ki! Hívd a haverokat is!
1: Látogass el hozzánk Abátszalókra a Riviera vízisporthoz, az extrém vízisportok paradicsomába. Várunk vízibanánnal, vízibobbal, végszörfel és jetskivel. Bérelj nálunk egy szápot és elvesz csendes vizeken. Hajótóráinkkal fedezd fel a Tiszató csodáit, majd küzd le magad egy frissítő koktéllal a Riviera Beach Barban. Hétvégente pedig nappali beach bulikkal várunk, ahol a hamisíthatatlan nyári hangulatról legjobb DJ-ink gondoskodnak. Kövess minket TikTokon, Facebookon és Instagramon. Riviera vízisport, ahol az élmény nem marad száraz.
2: Figyelem! Minőségi ajtók, ablakok, redőnyök, szúnyoghálók, poroszló. Keresse a profi ablakost. Felmérés, gyártás, beépítés, rövid határidővel. Bejárati ajtók 7 méretben, műanyag ablakok 40 különböző méretben, készletről azonnal megvásárolható. Kiváló minőség, kedvező ár. Profi ablakos, poroszló, főút 101. Hívjon most 0620 999 66 66.
3: Blomdél fül- és orbelövés Mártiszafüreden. Prémium minőség, bőrbarát ékszerek a Zafír ékszerüzletben. Várjuk a főút 37 szám alatt. Reklámot hallottak.
0: Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
4: A hőség nem tett jót a kerékpár kölcsönzésnek Abátszalókon. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. A Tiszató körbetekerése évek óta az egyik legnépszerűbb nyári program a térségben. Az időjárás azonban komoly alakítója a bringás szezonnak. A kerékpár kölcsönzés Abátszalókon is jelentősen visszaesett a rendkívüli hőségben, írja cikkében a szoljon.hu. A kerékpáros szezon Abátszalókon jellemzően április közepén indul, amikor már kellemesebb az idő, és egyre többen keresik a szabadtéri programokat. Idén a május kifejezetten erős volt, a tavalyihoz képest mintegy 50% nőtt a forgalom. A lendületet azonban megtörte a júniusi hőhullám. A közel 40 fokos nappali hőmérséklet sokakat eltántorított attól, hogy kerékpárra üljenek. Elkészült a kisújszállási pumpapálya. Az Erzsébet királyné ligetben kialakított létesítményt a műszaki átadás után rögtön birtokba vették a bringások, amely árnyékos környezetének is köszönhetően már is nagy népszerűségnek örvend. A beruházás az elmúlt hónapok egyik legtöbbet vitatott fejlesztése volt kisújszálláson. Részletek a szoljon.hu cikkében. Drasztikus tempóban tűnnek el a hazai gasztronómia szereplői, és a negatív rangsort sajnos Jász-Nagykunszolnok vármegye vezeti, Pest vármegyével karöltve. A Magyar Vendéglátók Ipartestülete statisztikai helyzetjelentéséből kiderül, hogy az országos vendéglátóhelyek csökkenése újabb fokozatba kapcsolt. A korábbi napi 3-4 helyett ma már napi 4-5 egység húzza le végleg a rolót. Részletek a szoljon.hu cikkében. Kibercsalókra figyelmeztet, itt Jász-Nagykunszolnok vármegyében is, a Magyar Nemzeti Bank. A bűnözők a jegybankra hivatkozva a Magyar Államkincstárban vezetett értékpapír megtakarításokat támadnak. Telefonon keresik meg az ügyfeleket az MNB, a rendőrség vagy valamelyik kereskedelmi bank nevében. Bizalmas adatokat próbálnak megszerezni, majd a kincstári számláról saját bankszámlájukra utalnak pénzt. A jegybank hangsúlyozza, soha nem kérik el az ügyfelek azonosítóit telefonon, e-mailben vagy SMS-ben. Végül a várható időjárásról. Napos, gomoly felhős időben lesz részünk, csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Nappal csak kevés helyen lesz élénk a nyugatias szél, de este egy hidegfront érkeztével egyre több felé kell számítani élénk erős északnyugati széldökésekre és záporokra. Ma délután 28 és 34 fokot mutathatnak a hőmérők.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ma pedig VB döntő, hát szerintem azért ezt amúgy nem nagyon kell mondani senkinek, akár nézzük a VB-t, akár nem, ezt azért tudjuk. Spanyolország, Argentina, Argentina, Spanyolország, kinek hogy tetszik, ezzel a meccsel várnak mindenkit, és egy óriási halftime show-val, ahol a friss infók szerint Tom Cruise is megjelenik. Az egész egyébként picit hosszabb is nyújtja majd a VB szünetet, de hát kell az idő Justin Biebernek, a BTS-nek, Shakirának és Madonnának, és hát ugye a friss infók szerint részben Tom Cruise-nak is. Na, az igazi mai slágerek viszont addig is jönnek megállás nélkül, még az este 9-es meccs elindul. Most Gorgon City, Hayden James és a Foolproof, amit indítok itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és már csak pár perc is jönnek Balázsik a Balázsik Weekenddel, akik jövő héten, na hogy itt lesznek a stúdióban, szóval holnap reggel 6-kor kezdenek, most viszont 8-tól jön a Balázsik Weekend. Az igazi mai slágerek között pedig Taylor Swiftet választottam, szenzációs ez a dal, az Opel Light, amit indítok, este pedig VB döntő, jó szurkolást mindenkinek, addig pedig élvezzük az igazi mai slágereket. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: minden nap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten telefon.

0: Hétfőn a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a mangó darabja csak 599 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második pedig csak 199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: És a döntő pillanat.
4: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI Ecomaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
5: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
1: Reklámot hallottak.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Épít vagy felújít? Malino Ablak. Nálunk megtalálja fa, műanyag, illetve alumínium nyílászáróit. Kül- és beltérre egyaránt. Redőnyök, szúnyoghálók, szalagfüggönyök, garázskapuk széles választékban megtekinthetők és megrendelhetők a tiszafüredi Tesco üzletsoron lévő bemutató termünkben. Felméréstől a beépítésig állunk rendelkezésére. Ne feledje, ha épít vagy felújít, Malino Ablak. Telefon 0620 941 29 58.
8: Az otthon a részletekben rejlik, a formákban, a színekben és a jó döntésekben. Az Európa Bútorházban nem siettetünk, szakszerű tanácsadással segítünk, hogy az új bútor valóban biztos választás legyen. 2000 négyzetméternyi kiállítótér, különböző stílusok és azonnal elérhető készlet, hogy a végeredmény harmonikus és időtálló legyen. Inspirálódj online eubútorház.hu és látogass el hozzánk. Eger, Tárkányi út 21, Európa Bútorház. Minden, ami bútor.
9: Tisztelt meglévő és leendő ügyfeleink! Várjuk Önöket Tiszafüred központjában, a Wolf Tisza Kft. Telephelyén, megújult környezetben, a Volt Suzuki Service helyén, ahol mindent egy helyen intézhet. Márka független autószerviz, műszaki vizsgára való felkészítés, személy és kis teherautó diagnosztika, műszaki vizsgáztatás, eredetiségvizsgálat és honosítás, karosszéria javítás és fényezés, autókozmetika, autó és hajómosás. Címünk Wolf Tisza Kft. Tiszafüred, Huszoles út 93/A. Telefon 0630 555 7502 vagy 0659 511 152.
10: Tudtad, hogy van egy hely a Tisza tópartján, ahol még a folyó is megpihen? Ahol egy kis vízparti falu nyugalma és több mint egy tucat aktív élmény vár rád. Az ország legnagyobb vízi játszóterével és trampolinparkjával, kutyastranddal, közel 400 kutyabarát szálláshelyjel és állatbarát programokkal, ahol a Tiszató válogatott ízei várnak, egri borok a fröccs teraszon és az ország egyik legjobb túrógombóca a Sulyom tájétteremben. Ez az élményfalu, a Tiszató gyerekbarát pihenő faluja. Ha nem csak aludni készülsz a Tiszatóra, ugolj be hozzánk, lassulj le nálunk. Szeretettel várunk egész évben. Élményfalu Sarud. A Tiszató slow living mintafaluja.
11: Figyelem, szakemberek! Készen álltok a váltásra? Stabil, hosszú távú munkát kerestek? Ahol tudásotoknak valóban értéke van? A Metal Sheet csapatába keresünk megbízható, híddarús és gépkezelő kollégákat. Ne habozz! Jelentkezz még ma a Metal Sheet honlapján vagy Facebook oldalán található elérhetőségeink egyikén. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
1: Reklámot hallottak.
0: Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
12: Elkészült a kisújszállási pumpapálya. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Elkészült a kisújszállási pumpapálya. Az Erzsébet királyné ligetben kialakított létesítményt a műszaki átadás után rögtön birtokba vették a bringások, amely árnyékos környezetének is köszönhetően már is nagy népszerűségnek örvend. A beruházás az elmúlt hónapok egyik legtöbbet vitatott fejlesztése volt kisújszálláson. Részletek a szoljon.hu cikkében. A Tisza-tó körbetekerése évek óta az egyik legnépszerűbb nyári program a térségben. Az időjárás azonban komoly alakítója a bringás szezonnak. A kerékpár kölcsönzés a bátszalókon is jelentősen visszaesett a rendkívüli hőségben, írja cikkében a szoljon.hu. A kerékpáros szezon a bátszalókon jellemzően április közepén indul, amikor már kellemesebb az idő, és egyre többen keresik a szabadtéri programokat. Idén a május kifejezetten erős volt, a tavalyihoz képest mintegy 50%-kal nőtt a forgalom. A lendületet azonban megtörte a júniusi hőhullám. A közel 40 fokos nappali hőmérséklet sokakat eltántorított attól, hogy kerékpárra üljenek. A napokban befejeződött a Szolnoki Szentháromság templom szentélyének felújítása. A szolnoki belvárosi nagy templomban egy ideje a szentélyt jó részt elfedő állványrengeteg fogadta a szentmisére érkezőket. Most azonban újra teljes pompájában tündökölhet Szolnok legrégebbi műemléképülete. Az adományokból és az egyházközség támogatásából összegyűlt 32 millió forintból a falazat, a mennyezeti freskók és a szentély is megújult. Részletek a szoljon.hu cikkében. A hőség miatt ismét az állatjólétre hívja fel a figyelmet a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége. Arra kérik a Jásznagykunszolnok vármegyei kutyagazdákat is, hogy a sétákat kora reggelre vagy késő estére időzítsék, mert a felforrósodott aszfalt megégetheti a kutyák talpát. A házi állatok számára mindig biztosítani kell a friss ivóvizet és az árnyékos pihenőhelyet, valamint egy percre sem szabad őket a parkoló autóban hagyni, mert az utastér percek alatt életveszélyesen felmelegedhet. Végül a várható időjárásról. Napos, gomoly felhős időben lesz részünk, csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Nappal csak kevés helyen lesz élénk a nyugatias szél, de este egy hidegfront érkeztével egyre több felé kell számítani élénk erős északnyugati széllökésekre és záporokra. Ma délután 28 és 34 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
14: Igen. Amúgy én örülök neki, hogy öregszem. Soha nem gondoltam volna, meg fogok öregedni például. Tehát, hogy
15: nem éred meg?
14: Igen, hát ne vitt el se a tifusz, a kankó, a covid.
16: Nem adtak el az üleit.
15: A tifusz, kankó, igen.
14: Az agyhártyagyulladás. Ezek mind ott leselkedtek rá, jövőken keresztül, semmi.
15: Ne, abszolút semmi, meg szerintem jobban élsz 50 évesen, mint 20 évesen, tehát hogyha cserélni lehetne, vagy 40 évesen, mint 20 évesen, nem biztos, hogy visszamennék csak azért, hogy újra fiatal legyek, mert érettebb vagy, máshogy gondolkozol, nyugodtabb vagy. Ki megfeszültek az agyadban, és kifejlődtek olyan részek, amik 20 évesen még nincsenek. És én jobban élem ezt a kort, mint a 20 éves kort. Mert már nem szorongsz, mert tisztább vagy magaddal, mert van egyfajta önismereted, és rájössz, hogy igen, tudom, de már kevésbé érdekel. Nem? Valahogy ezt hozza a kor, van egy ilyen megnyugvás. De az, hogy közelebb vagyok a 70-hez, mint a 30-hoz, na.
16: Hop-hop.
14: Nem, amúgy nem vagy
15: közelebb. Hát 50-nél már 51-nél
16: már igen.
15: Közelebb vagyok ez a 60-hoz, mint a 40-hez.
14: Nagyon sok minden fog történni.
15: Nagyon sok minden történik, de
16: milyen
15: hogy...
16: Milyen két év? Egy.
15: Egy, jövő, 50 vagyok.
14: 50 évesen még ugyanannyira van közel.
16: Nem, 50 évesen és egy naposan már közelebb vagy a 70-hez.
15: De hogy csak mondd ki azt, hogy a 60-hoz. Csak a 60-hoz, mint a
16: 40-hez. Ez az igazság. Hát fölébredsz másnap másnaposan, és tudod, hogy a 70 van közelebb, a 30 meg a messzebb. vagy a 40 van messzebb, a 60 közelebb.
14: Jó, de ez egy nagyon drasztikus gondolkodás szerintem.
15: Drasztikus, de valahogy az 50-et azért én is elkezdtem beengedni. Szóval eddig én azt mondtam, hogy oké, nem áll, nem érdekel, hagyjuk.
14: Jó, most a pillanatban nézzük meg Brad Pittet, hogy néz ki most, aki ugye 60 elmúlt.
15: Oké, de a Brad Pitt mögött azért egy nagyon komoly orvosi tím van, azért ezt ne felejtsük
14: el. Lehetne, hogy felvenni nekik a telefont.
15: De mi van, ha elrontják? Érted? Neki nem rontják el. Bemegy Los Angelesbe egy olyan klinikára, ahol 4 megoperálják az arcát, és tudja, hogy nem rontják el.
14: 62 éves. 62 éves, igen, és 60... még boldog, mosolyog.
15: Hát szerelmes.
16: Fiatal csaja van.
14: Így van. Nektek itt vagyok én.
16: Igen, ezért kevesebbet mosolygunk, mint Brad Pitt, de...
14: Így is van. De itt vagyok is, fiatal vagyok, úgyhogy tessék.
15: Írnom kéne ilyen terveket? Írnom kéne bakancslistát? Írni kell valamit, amit úgy megnyomott, hogy jön az 50, kezdjük el ráfogni.
14: Nem, de ne legyen benne ez a fajta ilyen kényszeresség, hanem szerintem legyen, vagy ilyen nagy meditatív állapotból való.
15: Leülök egy papírral.
14: Igen. És akkor veszed le, és megkeresed magadban a hiányokat, hogy mi az, amit még úgy igazán.
15: Amit még úgy, tehát nem egy ilyen gyors, egy benzingutnál lejegyzetelem, hanem hogy elmélyülök, és nem belemegyek, egóból, hogy mi az, amit, tudod? Igen, nem egóból, mi az, amit szeretnék.
14: Tehát nem az anyagi részeket kell szerintem kihangsúlyozni, hanem azokat a dolgokat, amik ilyen élmények, és akkor még átélnél.
15: Ja, csak élményt írnék. Ja, semmilyen anyagi részt nem írnék. És nem az, egyszerűen nem, élmény, csak élmény.
14: Jó, például, hogy letartóztatnak Guantanamo-ban.
15: Na például! Igen.
16: 70 éves fotózás a Nőklapja címlapra. Igen.
15: Felkér még a Meglepetés magazin egy dupla címlap fotózása 52 évesen.
14: A 10 legjobb receptemet végre kiadott.
15: Igen. A Meglepetés magazinban megjelenik a 10 legjobb receptem.
14: Van ilyen ponybetetés, ahogy Bali szereti.
16: Visszajön-e a zongorázás például?
15: Nem fog vissza.
16: Azt nem, azt elengedted végleg.
15: Tudod, miben változtam? Hogy már semmi olyan ígéretet nem teszek, amit nem csinálok meg valójában.
14: Hú, mekkora hazugság.
15: Nem, tényleg nem. Hú, ez valami megváltozott.
14: Most
15: nincs.
14: Nem, egy hét múlva is kérdezem, hogy ezt.
15: Nincs már ilyen felelőtlen, ó, majd akkor én megtanulok szakszofonozni. Szóval nem teszek már ilyen, nincs.
16: Honnan tudod, hogy nem jár?
15: Nincs. Ha valamit beleállok és kijelentem, hozzá akkor azt megcsinálom.
14: Hozzá a szakszofonomat.
15: Érted? Nincs. Te csináltál ilyen összegzést 50-nél? Volt valami, amit úgy megérezted, hogy haver 50 lettél, így belenézted a tükör, és azt mondtad,
16: ugye,
15: hogy
16: ugye Janival voltam 50, és vele ellentétben én nekem nem voltak ilyen óriási terveim, én rohadtul élveztem a Covidot. Én a minden gazdasági bebuktával ellentétben, tehát nyilván a kórhelyel óriási szarba kerültünk, de hogy én azt annyira szerettem, hogy otthon vagyunk, hogy nem kell sehova rohangálni, a gyerekekkel vagy. Én nekem azt például nagyon, én azt mondtam, nekem most jött el az 55-nél, amikor azt mondtam, hogy na basszus, ez
14: az már. Ez volt, emlékszem, hogy milyen depressziós volt felé napokig.
16: Én 3 napig azon csak így vekengtem, hogy 55. Úristen.
15: És tehát nem jobban megérinted az 55, mint az 50. Mint az
16: simán. Én az 50-en az így. Az nem is érdekelt. 50 vagyok, jó, 50. Én a 40-et is pont letojtam, a 30-at is. Megyünk tovább, tök jó. Én azt még mondom, az, hogy ott otthon voltunk, én nagyon szerettem. Nekem az 55 volt az, ami azt mondtam, hogy hoppá.
15: Na, elkezdem papírra írni akkor.
16: Jó.
15: Jó?
16: Jó, de figyelj, össze is szedhetjük.
14: De van ilyen
15: gasztroenterológus. Igen, alul-fölül tükrözés. Laci, most pont ezen van túl, tudna mesélni.
14: Én tudok egy dolgot, amire vágtál.
15: Szedjük le a polipot a vastagbelemről, hogy ne legyen később vastag. Első pont. Igen, tessék,
14: én tudok
15: egyet.
14: Egyet, amire vágtál, és még nem kaptad meg.
15: Olyat ír, Léci, hogy ne legyek másnap publikbe. Jó, köszönöm szépen. Balázs titkos vágyait felfedtem. Léci, mondd el neki, mit akarsz mondani, mert nem akarok újságba lenni.
14: Van valami, amire vágytál, de még nincs meg neked. És most Feribe hozza ezt a stúdióba.
15: Nem hiszem el. Hát ezt nem hiszem el, hogy ezzel engem is megbüntet. Ezt nem hiszem el.
14: De senki nem
15: zavar.
14: Senki nem vehet el.
15: Ezt nem hiszem el.
14: Mindenkinek fájnia kell.
15: Ezt nem hiszem el.
14: Tele van a tankja. Tele van a tankja, úgyhogy pont jó lesz neked a szigetre.
15: Ezt nem hiszem el.
16: Szerintem megvett egy gyárat.
15: Hallod? Kaptam egy lilára lefestett, ugyanolyan...
14: Ez a gyári színe.
16: Sose volt ilyen szín.
15: Egy lilára festett, teljesen ugyanolyan jáva motor, mint a Feri. Nem hiszem, neked gyárad van?
16: Vagy fölvásárolta az összes működő modell.
14: Nem léptem ki a csoportból. És akkor meglátta azt a lila színt, akkor rögtön DJ óta jutott az eszembe.
15: De nem látod azt a kanosszajárás, hogy a Feri tartotta, kerülgettem, majd levisszük. Aranyos vagy, de még egyre nem tudom hova tenni, és erre egy hónapban megbüntetsz egy ilyen, mert engem. Hát te tényleg a sátán vagy.
16: Miért fölhívott, hogy óriási ötlete van. Na, mondjad kicsit, mit csinálj?
15: Egy lila jáva motor.
16: Szereztem még egyet. Te oti színekbe van. Oti színek, mert ez oti szín.
15: Úristen, zseniális.
14: De miért most ezzel nem látod magad a Sziget nagy színpadon karikázni?
15: Úgyhogy Sziget nagy színpad is látom magam, de tudod mi van? Az van, hogy a kedvenc bisztróm az Földváron van. Oda nem mehetek már kocsival, mert ugye alkoholos italokat fogyasztok, és most gondolkoztam azon, hogy viszont lusta vagyok már kitekerni, veszek egy rollert. És ő vele fogok menni.
16: Úgy, de nagy a Balatonparton.
14: Menni. És erre rá lehet pókozni hátulra a dinnyét, csak mondom nekem.
15: Úristen, igazi balatoni arc leszek, egy lila jávával fogok csapatni.
14: És lehet rá, hogy ülni, tehát plusz egy embert el tudsz vinni vele. 55-tel megy, és 86-os.
15: Hát sose ment a Feri semmikor lementünk Velencére 55-tel. Hát de 40-nél már megkattant a izé.
16: Igen, de micsoda, a 70-nel is mentünk lefelé.
15: Egyébként igen, lejtőn.
16: A lejtőn, oké.
15: Nagyon szép, köszönöm szépen, igazán megható, egy lila jáva motor. Látod, neked valami gyárad van?
14: Nem mondom, hogy beléptem be a jáva csoportba, és elfelejtettem kilépni, és mindig jönnek, és akkor így, hát, ahol egy van, ott kettő is. Plusz ugye lesz majd jövőre, amikor mentek le megint a Velence Budapest távol, és azt nem lehet, hogy te mindig egy jó motorral mész.
15: Ez igaz, nem? De az Feri vonulása kell, hogy legyen. Az Feri vonulása kell, hogy legyen, de egyébként igen, akkor majd ezt akkor leasingbe odaadjuk valakinek.
14: Így van, vagy egy váltómotor, de amúgy szerintem elfogadod.
15: De nem mondd, hogy ez gyári szín, ez a lila.
14: Ez a gyári szín. Megesküdött rá a srác. Megcsináltatták, hogy tehát kikevertették ugyanezt a szint, és ez a gyári szín, ami 86-ba kijött.
15: Igen, nem csináljuk meg a Balázs Goes to Földvár túrát. Egyrészt, mert a Ferinek van Feri Goes to Velence, kettő, hogy négy óra.
14: De Velencéről már közel van a Földvár.
15: Négy óra, mire leérünk. Ráadásul megfogadtuk, hogy Ferinek az egy szezonnyitó motorozása lesz minden évben, amíg rádiózunk, hogy lemegyünk Velencére. Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm.
14: Nagyon szívesen, csak azt mondani, imádom az olyan ajándékot, ami ugyanannyi örömet okoz, mint amennyi akkor a teher.
15: És... hogy vigyem be, hogy szállítom le. Honnan tudok keveréket beleszerezni? Az nincs a kutakon már keverék.
16: Hát azt neked kell bekeverni.
15: Nekem mi?
16: Igen, ma veszel egy 5 literes kannát, rázogatod, érted?
15: És bekevered a
14: garázsodat tart, ez tök jó. Hát ott lesz a garázs, azt nem kell járnod benzinkútra.
15: Ú, de fogom szeretni, és csapatok át Földvárra. Csoki az üvegtigrisbe. Ez minden itt.
14: És gondolj be, hogy Szigeten mindenki ott fog majd a porban poroszkálni, te meg egyszer csak... Ceglédről jött, és Dominik készítette, csak ennyi szeretném mondani.
15: Igen, Ceglédnek, Dominik, köszönjük szépen, ma már visszakapod.
16: Visszatudod vásárolni.
15: Igen, ha eljössz, és visszaviszed oda, na hozták, komoly pénzeket fizetek neked. Nem, ezt ma le kell szállítani Balcsira. Ja. Az első tankolás után pár méteren fog besülni, mert elfelejti a 2T olajat. Az mi az a 2T
16: olaj?
15: Hát azzal
16: kevered ugye a benzint.
15: Ja.
14: De az, igen? Hogy egyet bekeversz egyszer egy 5 litereset, vagy egy 10-eset, és életig elég.
15: Jó, azért ebben még van mit tanulnom, benzinkeverésben, megmondom őszintén, de amikor apámnak trabantja volt 82-ben, ott azért nem én kevertem.
16: Kellett, ott volt még a benzinkúton a keverékcső, ami ugye be volt, így van, be volt keverve, tehát nem nagyon kellett ezzel foglalkozni.
14: Viszont a Feriével ellentétben nincs szaga.
15: Hallottátok, hogy Fletó pedig könyvet írt, gyerekek? Könyvet írt, és egy nagyon fontos igazságot fedett föl arról, hogy mitől működik egy párkapcsolat. Három szó kell ahhoz, hogy jól működjön egy hosszú távú párkapcsolat. És arra vagyunk kíváncsiak, hogy hallgatóink szerint mondom, mi ez a három szó, amit ha te leírsz, vagy elmondasz, akkor a te párkapcsolatod jól működik. Nyilván ő ironizál ezzel, de várunk majd hallgatói megfejtéseket, hogy szerintetek három szóból hogy rakod össze, hogy három szó az, amitől jól működik. Egy hosszú távú házasság, egy hosszú távú párkapcsolat.
16: Pénz, szex, sör.
14: Nem. Átment az utalás.
15: Igen, használd a kártyám. Így működik jól egy párkapcsolat, hogyha happy wife, happy life van. Tehát, hogyha te a boldoggá teszed a nőt, akivel vagy, akkor neked is boldog lesz az életed. És ezért ez a három mondat, hogy jól van, drágám.
14: Befogod a pofán.
16: Befogod a pofán. Jó, folytatás, nem tudjuk.
15: Na, igen. Vedd meg nyugodtan, ugye jönnek a...
14: Jó? Na. Ez a mondat kérdez, befogod a pofán.
15: Igen. Közös hitel összetart, írja valaki. Na, ezt kérdezzük akkor tőletek, drága hallgatók, hogy szerintetek mi az a három szó, ami megoldaná, ami segíti, amit képzeletben sokszor elmondtok a ti férjeteknek, feleségeteknek, vagy akár hangosan is elmondjátok, és ettől működik szerintetek a kapcsolat. Szenzációs megfejtések jönnek egyébként.
14: Költöz vissza anyátok.
15: Költöz vissza anyátok, az valamit nem tudok beolvasni. De például valaki azt mondja, amit te szeretnél. Ez is hasonló, nem a jól van, drágám, vagy az, amit te szeretnél. Cipőt is vehetsz, tessék.
16: Ez egy jó mondat.
15: Jó mondat? Szeretjük, hogy cipőt is vehetsz?
16: Én ezredekig el tudok ezzel a mondattal élni békával.
15: Valakinek ugyan több szőből áll, de igazad van, ne haragudj, bocsánat. Ettől működik egy hosszú távú párkapcsolat. Ez már több szó azért, de nagyon ellentétes szemléletű, például maradj már csendben. Kicsit szarszag van, az nem tudom, hogy mit. Az megmondom őszintén, nem tudom, hogy segíti elő a hosszú távú párkapcsolatot, de értem, hogy vissza kell jelezni a másiknak. Tehát, hogy fontos a visszajelzés. Mihez van kedved? Szeretjük ezt a mondatot. Nekem tetszik.
14: Mihez van kedved?
15: De jól esik ez.
16: Na?
14: Feri? Mihez van kedved?
16: Hát, ha én azt elárul. Ja.
15: Jó mondat.
14: Jó mondat.
15: Szerintem szerint én ezt adom, ez egy tök kedves mondat.
14: Nekem tetszik, a főztél vagy hánytál?
15: Mit szeretnél enni? Szerintem ez egy nagyon fontos mondat. Ez egy nagyon fontos mondat. A táplálás, az etetés, a sokaknak egy szeretetnyelv, hogy megcsinálom, neked megfőzöm, amit kívánsz, mit szeretnél
14: mondja
15: enni?
14: Mondja a konzervevő, érted, aki a főtételek mellett is konzerveket eszik.
16: Hát ezt nem tudhatod, hogy egyébként érted, ő délutánunként miket varázsol az asztalra.
15: Hát nem vagyok egy nagy főző.
16: Ez igaz.
15: Na, de az anyukák szeretetnyelve, a nagymamák szeretetnyelve a főzés. Az egy ilyen gyere, ülj le, egyél, megetetlek. Nem, vagy az utalás. Az egy szeretetnyelv, igen. Azt mondja,
16: egy ilyen jó a segged, annak tudtok örülni?
14: Én nagyon. Laci szoktam mondani, amikor esetleg úgy találja. És akkor ezt nagyon értékelem.
16: Jó lesik.
14: Nekem két férfi van az életemben, a férjem és Laci. És mi így vagyunk hárman. Mi így vagyunk hárman boldogok.
16: Péter most nyert egyet.
14: Péter elfogadta a sorsát. Péter, go with the flow.
15: Eladom a motorom. Hogy félti, feszkó van belőle, sokat motorozik, félti, és azt mondja, hogy eladom a motorom, nekik ez hozta meg a hosszú távút, hogy beáldozott, gondolom, valamit azért, hogy béke legyen.
14: Mondjuk nem akart meghalni, vagy ilyesmi.
15: Az is lehet, igen, nem akart meghalni, vagy féltette, vagy feszkó volt belőle, és azt mondta, hogy hosszú távú kapcsolat, neki ez volt ez a mondat, hogy nem eladom a motorom.
14: Jó, itt egy másik, 20 év futamidő.
15: Az igen.
16: Az összetart.
15: Nagyon szeretem a mondatot, hogy összefogom a hajamat. Leesett mindenkinek. Szép mondat.
16: Szerintem ez egy kedves törődő.
15: Szerintem ez egy törődő mondat.
14: De hogyan mondod?
15: Összefogom a hajamat. Várj egy picit, összefogom a hajamat. És szerintem ez egy szép mondat.
14: Összefogom a hajamat!
15: Na, így inkább. Hát ezt inkább így ne csináld.
14: Mondom, hogy bárhogy működik. Ja, hát, mindenre jó.
15: Akkor mindenre inkább együnk valamit, és nézzük a meccset.
14: Várj, te is mondjam, hogy...
16: Jó, nem tinderezek már. Az is összetartja.
15: Az is jó. Tessék a távkapcsoló, vagy például nyugodtan pihenj még. Na, a nyugodtan pihenj még, az egy kedves.
14: Az a van hozzá, a mihez van kedves, a nyugodtan pihenj még, ezek olyan dolgok, amitől már most egy kicsit izgalomba jöttem.
15: Igen.
14: Ezek jó dolgok, ezek kedves kapcsolati dolgok.
17: Nyugalom, nyugalom!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Vásárlását kezdje a Tiszatói Tüzében és Fészekáruházban, ahol már 30 éve állunk vásárlóink szolgálatában. A térség legnagyobb építőanyag választékával, minőségi árukkal várjuk Önöket.
3: Falazóanyagok, tetőfedőanyagok, fenyőfűrészáru, hőszigetelőrendszerek, csempék, padlólapok, ragasztók, fugázók, festékek, kőműves, festő, burkolószerszámok.
2: Teljes választékunkat tekintse meg honlapunkon a www.tisza-tóitüzéptelep.hu-n. Időszakonként engedményes vásárlás. 30 kilométeren belül kedvezményes házhoz szállítás, darúzás biztosítása. Vegye igénybe szolgáltatásainkat. Ferenci és Ferenci Kft. Tiszafüred, Rét utca 10. Telefonszám 59-es körzet 511 016 és 511 017. E-mail ferencikft97@gmail.com.
4: A tető a ház koronája. Bízza a legjobbra! A Füredi Bádogos Kft-nél mindent megtalál, ami a tetőhöz kell. Minőségi cserepes és trapézlemezek rövid határidővel. Tetőkiegészítők és komplet ereszt csatorna rendszerek számos színben, széles választékban, azonnal raktárról. Nálunk nem csak vásárolhat, a tervezéstől a kivitelezésig mindent egy helyen megkap. Sőt, elképzelései alapján egyedi fémből készült termékeket is gyártunk rövid határidővel. Egyes készleten lévő változó termékek ez folyamatos akciós áron juthat hozzá. Füredi Bádogos Kft. Minőségben az első, fémben az élen. Tiszafüred, Szőlősi út 41. Tudjon meg többet a füredibádogos.hu oldalon, vagy hívjon minket 0630 970 95 76.
5: 0630 970 95 76.
6: Az idén is DJ Tour Fest augusztus 13-14-15

0: kiállások, helyszín, morotva kerékpáros pihenőpark. Jegyek a helyszínen vagy elővételben a oneticket.hu-n és a Füredi Kávézóban. Kattanj rá a Facebookon! DJ Tourfest! Ne hagyd ki! Hívd a haverokat is!
1: Palatinus fürdőszobaszalon. Eljött az ideje otthonának burkolására. Praktikus, kényelmes fürdőszobát szeretne? Esetleg egy modernebb konyhát vagy nappalit? Mi megvalósítjuk álmait. Piacvezető olasz, spanyol burkolólapgyártók széleskörű kínálatában nálunk megtalálja az ön stílusának megfelelőt. Csempék, padlólapok, fürdőkádak, zuhanykabinok, fürdőszobabútorok, szaniterek, csaptelepek, kiegészítők, segédanyagok, burkolószerszámok, laminátpadlók és gránitmosogatótálcák nagy választékban kaphatók. Folyamatosan bővülő raktárkészlettel és nagy választékkal várjuk kedves vásárlóinkat. Címünk Tiszafüred 20-ös út 183, a Selkuttól 50 méterre. Telefon 59 360 200. Ne feledje, ha felújít, ha épít, a Palatinus szépít. Palatinus fürdőszobaszalon.
2: Reklámot hallottak.
3: Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
4: A hőség nem tett jót a kerékpár kölcsönzésnek a bátszalókon. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. A Tiszató körbetekerése évek óta az egyik legnépszerűbb nyári program a térségben. Az időjárás azonban komoly alakítója a bringás szezonnak. A kerékpár kölcsönzés a bátszalókon is jelentősen visszaesett a rendkívüli hőségben, írja cikkében a szoljon.hu. A kerékpáros szezon a bátszalókon jellemzően április közepén indul, amikor már kellemesebb az idő, és egyre többen keresik a szabadtéri programokat. Idén a május kifejezetten erős volt, a tavalyihoz képest mintegy 50%-kal nőtt a forgalom. A lendületet azonban megtörte a júniusi hőhullám. A közel 40 fokos nappali hőmérséklet sokakat eltántorított attól, hogy kerékpárra üljenek. Elkészült a kisújszállási pumpapálya. Az Erzsébet királyné ligetben kialakított létesítményt a műszaki átadás után rögtön birtokba vették a bringások, amely árnyékos környezetének is köszönhetően már is nagy népszerűségnek örvend. A beruházás az elmúlt hónapok egyik legtöbbet vitatott fejlesztése volt kisújszálláson. Részletek a szoljon.hu cikkében. Megkezdődött a szőlő aranyszínű sárgaság betegségének felismerése szempontjából a legfontosabb időszak. Figyelmeztetett itt Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Mivel a fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabócák rajzása miatt a kockázat most jelentősen nő, a szakemberek a gyanús tőkék azonnali bejelentését kérik a gazdáktól. A tüneteket az illetékes kormányhivatalnak, valamint a Nébihnek kell jelezni. Kibercsalókra figyelmeztet, itt Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is, a Magyar Nemzeti Bank. A bűnözők a jegybankra hivatkozva a Magyar Államkincstárban vezetett értékpapír megtakarításokat támadnak. Telefonon keresik meg az ügyfeleket az MNB, a rendőrség vagy valamelyik kereskedelmi bank nevében. Bizalmas adatokat próbálnak megszerezni, majd a kincstári számláról saját bankszámlájukra utalnak pénzt. A jegybank hangsúlyozza, soha nem kérik el az ügyfelek azonosítóit telefonon, e-mailben vagy SMS-ben. Végül a várható időjárásról. Napos, gomoly felhős időben lesz részünk, csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Nappal csak kevés helyen lesz élénk a nyugatias szél, de este egy hidegfront érkeztével egyre több felé kell számítani élénk erős északnyugati széldökésekre és záporokra. Ma délután 28 és 34 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Van olyan, akinek egy filére soha nem marad, akármennyit keres, mert mindig elcseszi mindenre, és van, aki meg a kicsiből is csak így szépen el tudja teszegetni.
1: Tényleg nem csináltuk meg, ami kicsit más, de talán tegnap vagy tegnap előtt beszéltünk róla, hogy amikor van pénzed, de megspórolod magadon, nem? Mert ez a típus is van, ugye ezt is mondtad,
0: hogy
1: vagy úgy nőtt föl, vagy úgy nem, egyszerűen nem hajlandó elkölteni, és magán spórol, mert máshogy, mit tudom én, nem adsz a gyereknek, vagy nincs a feleségednek kártyája, vagy mit tudom én, de amikor valaki ezt magán...
0: mind a kettő.
1: Igen. De amikor valaki megtehetné és megveszi, magán spórol, tehát hogy ki az a hallgatónk, aki a legspúrabb saját magához, ezt keressük meg, hogy gyerekek, van pénzem, megvehetném, és most nem autóra, lakásra vagy nyaralóra gondolunk, nem. Hétköznapi apró bűnökre, amikor valahogy úgy szorítod össze a feneked, amit Eszter is mondott, hogy megvehetnéd, de nem teszed meg, hanem inkább spórolsz. És magadon, ugye, mert hogy sok spóroló az máshol spórol. Kevesebbet ad be a közösbe. Nem jár el vacsizni. Kihagy egy-egy baráti vacsorától költeni kéne. De amikor te ott sétálsz egyedül, és megvehetnéd, de nem teszed meg. Na azok magyarázzák meg, hogy azt miért csinálják. És van. Tehát nem az van, persze, hogy be kell osztanod, és nem az van, hogy nem tudom, hónap végén, ha nem megveszed, akkor nem tudod kifizetni ezt vagy azt. Tehát most nem ezt a típust keresjük, hanem azok valljanak, akik tudják, hogy van neki, de megsporolják saját magukon, és kélyes borzongással mondanak le egy üveg, vagy egy szelet, vagy egy valami apró dologról. Hát csak hogy megsporolják.
0: Legendás volt ebből ugye az IKEA-nak az alapítója, nem tudom, hogy éle még, a csávó.
1: Az öreg faszik.
0: Az öreg hapsi, aki ugye sokszoros milliárdosként, de tényleg eurómilliárdosként is, a háza ugyanaz volt, mint amikor elkezdte az IKEA-t, az első összeszerelhető IKEA bútorok voltak állítók benne a házban, és egy 30 éves leszakadt, csofat
1: Volvo-val
2: járt. De azt mondják, imádják a Volvo-ikat, tehát az nem egy teljesen más az autókultúra. Az én barátnőm, akinek svéd férje van, és tehát amíg ki nem rohadt alul, és ez nagyon hosszú volt, az a Volvo-val járt, átvett az apjától, aki
0: na jó, de ezt értem, tehát valószínűleg én is megtartanám ezt az autót, főleg apámtól örökölve, az álljon ott egy garázsba, de azért annál már van jobb autó, van kényelmesebb autó, van praktikusabb autó, tudod?
2: De boldogság azt mondom, neki nem az.
0: Igen, csak hogy nem, na, de én meg azt mondanám, hogy azért dollár, vagy mi az euró milliárdosként, azért csak
2: vennék valami. Miért is a Steve Jobs ugyanabban a pólóban?
0: Szerintem azt egyszer beszéltük, azt te mondtad, hogy ő azért jár mindig, vagy járt mindig.
2: Ne kelljen gondolkodni a reggel.
0: Igen, hogy reggel nagyon csak nagy kiveszek, szabadság. 30 fekete pólón van, egyet kiveszek, este.
1: Nagyon nagy szabadság, igen. Abszolút, igen. Azért egy hallgató, hogy rólam beszéltek. Egy nagy cégnél igazgatói pozícióban, jó fizetéssel, jól kereső feleséggel, azon gondolkozom fél éveket, vagy akár éveket, hogy megvegyek-e valamit 50 ezer forintért a saját magam szórakoztatására. Na látod, írd meg, hogy mi van e mögött. Tehát, hogy spórolni nem kell, meg szeretnéd, hogy mi hozza ezt az attitűdöt? A gyerekkor, a szorongás, a pénzhez való viszony, a félelem, amit egyszer mondta, hogy nem akarsz ugyanoda visszatérni. Tehát most tényleg nem azok érdekelnek, hogy nem tudom, most nem költenek nagyobb autóra, nagyobb házra, hanem ez a 10, 20, 30 ezer, 5 ezer, 3 ezer fontos olyan tétel, amit tényleg megvehetnél, de nem teszed meg, és megspórolod saját magadon. Magadtól veszed el? Hát most egy felső vezető igazgatói pozíció 50 ezer forintért éveket gondolkozik rajta, hogy megvenjen magának valamit. Érted? Tehát ezért ez full szélsőség, ha belegondolsz. Mit akartál mondani?
2: Ez egyik hallgató, hogyha nem főz hétköznap a férje ebédre, nem hajlandó mást venni magának, csak sima kiflit és szalámit vagy kolbászt, mert így 500 forintból megvan az ebédje.
0: És megvehetné
1: mindenit.
2: Beülhetne megenni a menüt a többiekkel a kantinba, hanem inkább elmegy, megveszi magának kiflit a kolbásszal.
1: Nagyon kemény. Ha 500 forintnál drágább a vajkrém, amit imádok, akkor inkább nem veszem meg. Megtehetném simán egyébként, hogy megvegyek. A dinnyével ugyanígy vagyok. Ha 300 felett van, akkor nem.
0: De ez akkor elvi kérdés, hogy azt mondod, hogy 500-nál van a lélektani határom a vajkrémmel kapcsolatban. 510-et is ki tudok érte fizetni, vagy 20-at. De nem.
1: Most én is így vagyok a dinnyével, csak nekem ott 980-at kértek kilójára, és akkor mondtam, hogy értem, hogy az arcomra van írva, értem, hogy a homlokomon villog az elbetű, de 980-ért kilójáért, hát azért, na azért kicsit azért nyugodjunk már le. És felvettem egy fél dinnyét, és mondja, hogy 6000. Betettem a kocsiba, visszamegyek, mondom, figyelj, mennyi a kilója a dinnyének nálatok? 98. Ja, akkor mondom, mindent értek. Jó, köszi. Értem. Hát akkor megint szép volt, Bali. Mindegy kis kitérő.
2: Az komoly.
1: Igen, ez komoly. Valószínűleg villogott a homlokomon a izé. Loser. Jön a Bali, vedd le a 450-es táblát, tedd ki a 980-as.
2: Nem, de amúgy én nem vettem még idén dinnyét, én még csak kaptam dinnyét. Ez innen tudom, hogy drága, mert hogy tudom, ezt hozzák ajándékba.
1: Igen. Tehát, na jó, de azért a 980 kilója az picit azért az erős. Igen. Vehetnék magamnak új boxeralsót, simán megengedhetném magamnak, de abszolút jó még a régi és a lyukas. Szabika, küldje nekünk.
0: Az már igénytelenség.
1: Igen. A gyerekeimre és a férjemre bármennyit hajlandó vagyok költeni, de magamtól egy új pólót is sajnálok, vagy ételt, amire vágyok, és inkább nem eszem meg. Van, hogy az van bennem, hogy nem érdemlem meg. Hiába van pénzem, jól keresek, sokat dolgozom, így ezt több tudod, marad mi? Nekik.
2: Ezt tudjátok, micsoda? Ez a hát a családod, vagy hát ahonnan jöttél családba, elhelyezett benned egy ilyen belső nyakörvet.
1: Igen, egy narratívát, igen.
2: Ez egy olyan belső nyakörv, ami folytós, tudod, hogy nem? Nekünk minden jár? Nekünk minden,
1: semmi. Na, de gondolod, hogy megvehetné. Most egy pólót megvehetne magának. Egy ételt megvehetne magának. És nem veszi meg. Én nem járok strandra, mert annyira drága már a belépő. Megtehetném, hogy akár minden hétvégén ott vagyok, nem okozik gondot. De egyszerűen nem értek egyet azzal, hogy ennyire drága, ezért nem költök rá. Ezt kicsit értem. Szerintem ez nem az önmagadon való spórolás, hanem azt mondod, hogy figyelj, irreálisan sok, megtehetném, de én ezzel már nem értek egyet. Imádom a Túró Rudit, de a 300 forint nem veszem meg.
2: Nálunk itt csak a YouTube-ben valaki négyet itt hagyott, és már heten nézem. Ha gondolod, 250-ért átadom neked.
1: Igen. 1600 forint per kilós áron vettem májusban dinnyét, mert kívántam, terhes vagyok. Azt mondtam, hogy nem keresek jól, viszont nem fogok semmit sajnálni magamtól, egyszer élek. 1600 forint per kiló. Nem is vettek le annyira ezzel a 900-zal.
2: Azt akartam mondani, hogy szerintem akkor ez
1: forrósban. Azt még egész jól vettem, igen. 27 éves lány vagyok, évek óta két munkahelyem van, dolgozom, nagyon jól keresek, megtehetném, hogy elmenjek rendszeresen egy-egy óra masszásra, de soha nem jutok el, soha nem teszem meg. Évek óta ez az újévi fogadalmam, soha nem tudom betartani, inkább szenvedtetem a testem, állandó görcsben van a vállam, fáj a hátam és a lábam, és gondolod el, és nem megy el.
0: 20 éves vagy, miért nem élsz? 20 évesen két melót nyomsz héten napból. Igen. Hétszer.
1: Nálam abszolút szorongás faktor a költekezés, gyerekkorból hozom, mert voltak húzós pillanatok, amik beégtek. Szóval a költekezésen is nagyon tudok feszülni, de például, amikor bónusz kapok, azon is mindig izgulok, hogy tudni, hogy fizessék ki, nehogy mégse kapja meg valamiért. Ételen spórolok, néha éhezem is, tárgyakon viszont nem. Minőséget venni olcsóbb, mint az olcsó vackot, többször megvenni, Gizi küldi, aki inkább nem eszik, de megvesz magának más típusú dolgokat. Ez nálam is így van, új telefonon gondolkozok másfél éve. Meg tudnám engedni magamnak, de inkább töltöm négyszer a telefonom naponta. Ez a tipikus magamra sajnálom vagyok, még a 2000 forintot is. Karcsi küldte nekünk. Szóval mennyi ilyen ember van, gyerekek? Egészen érdekes, nem? Mi kis gyerekként csorok voltunk, ez mára már változott, már nem vagyok gyerek. Igen. A 27 éves lánynak szívesen adok egy ingyen masztás, üdv Zsolt 28.
2: 3500 eurót keresek, de télen inkább vagyok melegítőben és köntösben otthon, mint hogy rendesen befűtsek.
1: 18 fokon tartom a lakást. Én vásárlás előtt felteszem mindig azt a kérdést magamnak, hogy vágy vagy szükség? Ez mindent eldönt, írja Tamás, aki szintén valószínűleg azért jól meggondolja, hogy mire költ. Vágy vagy szükség? Ez egy jó mondat?
0: Jó.
1: Egyébként nem rossz mondat. Vágy vagy szükség?
2: Ú, de ebben is van valami nagyon racionális.
1: Van valami nagyon erős önbüntető mechanizmus, igen. Vágy vagy szükség, Tamás? Mint szükség? Egy... Akkor megvehetem magadnak.
2: A vágy nem fontosak. Én nem vagyok fontos, az érzéseim nem fontosak. A szükség az fontos.
1: Igen, mindent elmond ez a kérdés. Igen.
2: Amúgy lehetne egy műsor. Ez itt a Vágy vagy szükség, Sebestyén Balázsral. Katalin, Székesfehérvárról érkezett. Itt van ez az acskó csiócsics. Vágy vagy szükség? Nem tudom.
0: Döntened kell!
1: Döntsd el most!
0: Vágy vagy szükség?
1: Igen. Hitvány szarok! Így egy hallgató, hitvány
2: szarok. Ez óriási, ezt nem csinálják meg a Vágy vagy szükség?
1: Vágy vagy szükség. Ez itt a Vágy vagy szükség, igen. Saját vállalkozásom van, de az 50 forintos palackoknak nem tudok ellenállni. A kukából kiveszem az utcán, megállok kocsival, ha látom az út szélén a palackot.
2: Láttam tegnap téged a Ferenc téren.
1: Igen, 460 ezer forintnál tartok. 460 ezer forintot kukázott össze.
0: Az igen.
1: Nem a zsemle kicsi, a pofátok nagy. Parizer, vágy vagy szükség? Igen, tessék. Na, tessék. Ugye, jó kérdés, jó kérdés.
2: Amúgy figyelj, teljesen őszinte leszek, én egy rántott parizert, most azért meg tudnék enni. Egy rántott parizert.
1: Jaj, hát akkor már inkább vékonyra vágj, vagy jó vajas zsömlével. A rántott párizsi azért az nagyon meleg. Az nagyon meleg.
2: De az egész, hát amikor ezt kitalálhatták.
1: Igen. A túlvilágra nem viszünk magunkkal semmit, amit megkeresünk. Nem mondom, hogy mindig mindent el kell verni, de azért annyira nem kell nélkülözni. Ez az én véleményem. Na jól van, gyerekek, rengeteg Viber üzenet, meg SMS még az önmagukat büntető emberekről. Nagyon sokan vallottatok. Nekünk nem tudunk mindent beolvasni, de köszi, tényleg hihetetlenül sok jön. Melyiket?
0: Melyiket a vágy vagy szükséget?
2: Nem, a vágy vagy szükséget, azt amúgy meg fogjuk csinálni. De ugye a TLC-n van ez az extrém fukasság, vagy nem tudom mi az, és akkor ott van az, hogy megmutatnak ilyen embereket, akik ilyen kuponokból élnek, meg így mindent újrahasznosítanak, és figyelj, azért vannak ennek ilyen patológiás szintjei, tehát azért ott vannak extrák. Van egy nő, aki kb. Az van, hogy így tehát megeszi a körmét, tehát hogy így olyan szinteken, tehát felfoghatod.
1: Az kemény, na de ott már valami komoly betegség áll a háttérben mentálisan, nem?
2: És egy nagyon
1: meg
2: durva...
1: kell, hogy edd a saját körmöd, azért az már...
2: És nagyon durva anyagi gyarapodás is van.
1: Igen. Üzenem minden szarágának, hogy megyek és veszek 2 csomag 5 darabos pisztáciás piros pöttyös udit. És 2-esével fogom megenni.
0: Ez az.
2: De várjál, egyre szádba teszel, egyre szádba rakszom, mert hol rakod a másikat, ha 2-esével veszed.
1: Igen, de ez, azért szép ez az adás, hogy ne bántsátok őket, mert hogy valahol ők is tudják ezt. Tehát, hogy itt azért van egyfajta, hát hogy is, mert legalábbis az SMS-ekben, hogy ha már ezt leírod és kimondod, az már egy reflexív folyamat. Tehát nem úgy spúr, hogy még be se vallja, hanem érti, hogy magát bünteti, de lemeri írni, és elmondja, hogy igen. Tudja, hogy nem jó, de nem tudja máshogy csinálni.
2: Nagyon jót írtak. Német ismerőseinek paradoxonja. Mercedes Jeep-el járnak, de reggelén ránk szólnak, hogy vagy sajtal, vagy felvágottal adjuk a kenyeret, mert mind a kettő nem dukál.
0: Bizony.
1: Klasszik német hozzáállás. Ahányan vagytok, annyi szelet hús, ha 4-en jöttök. 4-et sütünk.
0: 4-et kész, nincs abszolút. Még egy.
1: Ott, igen, klasszik német. Igen. És utána beül a 100 milliós LQS-be.
0: Ugye?
1: De abból van biztos. De szeretem őket. Igen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszíne.

0: hazai élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lopfi Maggi, Wilcox, Newick, Brick Lake, a Loving Guard, Soer Junior, Collar, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadiumex. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Zafir ékszerüzlet. Tiszafüreden, a főút 37-ben.
3: Zafir ékszerüzlet. Tiszafüred, főút 37.
4: Európa legnagyobb édesvízi akváriuma, 3D-s mozi, kishajós kirándulás, 7 hektáros állatpark, zümmögő tanösvény. Kicsiket és nagyokat is vár egy felejthetetlen, természetközeli élmény Poroszlón, a Tiszatavi Ökocentrumban. www.tiszataviökocentrum.hu a természet élménytára.
5: Ennél egy hamisítatlan tiszai halászleve, egy incsiklandó harcsapaprikást, vagy egy mennyei túrógombóc, akkor parkod le a Verdán, köst ki a Ladikon, vagy csak pattanj le a Bringádról, mert a Bárka étterem Abád Szalókon csak is téged vár. Impozáns helyszín, páratlan ízélmény. Bárka Szalók Yacht Club, a magyar konyha szerelmeseinek. Itt azonban nem állunk meg. Az olaszos ízek kedvelőit is meghódítjuk, ugyanis nálunk serceg a tészta, táncol a láng is, mivel igazi nápolyi pizza sül a kemencénkben. Nyitva tartásunk a a Bárka Szalók Yacht Club Facebook oldalon. Asztalfoglalás 0630 375 39 59. Kocincsunk egyet a nyárra.
6: Épít vagy felújít? Malino Abla nálunk megtalálja fa, műanyag, illetve alumínium nyílászáróit kül- és beltérre egyaránt. Redőnyök, szúnyoghálók, szalagfüggönyök, garázskapuk széles választékban megtekinthetők és megrendelhetők a tiszafüredi Tesco üzlet soron lévő bemutató termünkben. Felméréstől a beépítésig állunk rendelkezésére. Ne feledje, ha épít vagy felújít, Malino Ablak. Telefon 0620 941 29 58.
7: Rozmarin cukrászda Tiszafüred. Elfelejtetted előre megrendelni a párod születésnapi tortáját? A barátod grillpartiára vinnélek csomag finom kávét vagy egy üveg egribort ajándékba. Megoldjuk, számíthatsz ránk. Minden nap azonnal elvihető tortákkal várunk a megújult Rozmarin cukrászdában, a régi Korona cukrászda helyén. A hagyományos és a modern cukrászat finom termékei mellett a cukor, tej és lisztmentes, saját készítésű süteményeinket is megtaláljátok napi kínálatunkban. Ha a napi mókuskerékben megpihennél néhány percre, szeretettel várunk egy finom rozmarink kávéra, limonádéra, vagy egy igazi, sűrű, forró csokira. Rozmarink cukrászda a régi Korona cukrászda helyén. Tiszafüred, főút 28, a Deák térnél. www.cukrászdatiszafüred.hu.
0: Az idén is DJ Tour Fest! Augusztus 13-14-15 Tiszafüred! BSV! Mis! Bruno és Pak! Kevin, Belano, Mollywood, Pure Beat, Bárány Attila, Lümen Prala, Hazetomika, Szecsei és még sokan mások. Helyszín, Morotva kerékpáros pihenőpark. Jegyek a helyszínen vagy elővételben a oneticket.hu-n és a Füredi Kávézóban. Kattanj rá a Facebookon! DJ Tour Fest! Ne hagyd ki! Hívd a haverokat is!
1: Reklámot hallottak.
0: Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
8: Elkészült a kisújszállási pumpapálya. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Elkészült a kisújszállási pumpapálya. Az Erzsébet királyné ligetben kialakított létesítményt a műszaki átadás után rögtön birtokba vették a bringások, amely árnyékos környezetének is köszönhetően már is nagy népszerűségnek örvend. A beruházás az elmúlt hónapok egyik legtöbbet vitatott fejlesztése volt kisújszálláson. Részletek a szoljon.hu cikkében. A Tisza-tó körbetekerése évek óta az egyik legnépszerűbb nyári program a térségben. Az időjárás azonban komoly alakítója a bringás szezonnak. A kerékpár kölcsönzés a bátszalókon is jelentősen visszaesett a rendkívüli hőségben, írja cikkében a szoljon.hu. A kerékpáros szezon a bátszalókon jellemzően április közepén indul, amikor már kellemesebb az idő, és egyre többen keresik a szabadtéri programokat. Idén a május kifejezetten erős volt, a tavalyihoz képest mintegy 50%-kal nőtt a forgalom. A lendületet azonban megtörte a júniusi hőhullám. A közel 40 fokos nappali hőmérséklet sokakat eltántorított attól, hogy kerékpárra üljenek. Drasztikus tempóban tűnnek el a hazai gasztronómia szereplői, és a negatív rangsort sajnos Jász-Nagykunszolnok vármegye vezeti, Pest vármegyével karöltve. A Magyar Vendéglátók Ipartestülete statisztikai helyzetjelentéséből kiderül, hogy az országos vendéglátóhelyek csökkenése újabb fokozatba kapcsolt. A korábbi napi 3-4 helyett ma már napi 4-5 egység húzza le végleg a rolót. Részletek a szoljon.hu cikkében. Kibercsalókra figyelmeztet, itt Jász-Nagykunszolnok vármegyében is, a Magyar Nemzeti Bank. A bűnözők a jegybankra hivatkozva a Magyar Államkincstárban vezetett értékpapír megtakarításokat támadnak. Telefonon keresik meg az ügyfeleket az MNB, a rendőrség vagy valamelyik kereskedelmi bank nevében. Bizalmas adatokat próbálnak megszerezni, majd a kincstári számláról saját bankszámlájukra utalnak pénzt. A jegybank hangsúlyozza, soha nem kérik el az ügyfelek azonosítóit telefonon, e-mailben vagy SMS-ben. Végül a várható időjárásról. Napos, gomoly felhős időben lesz részünk, csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Nappal csak kevés helyen lesz élénk a nyugatias szél, de este egy hidegfront érkeztével egyre több felé kell számítani élénk erős északnyugati széldökésekre és záporokra. Ma délután 28 és 34 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Berobbant egy ablak a Ryanair gépen, és beszippantotta az utast, a nyomásváltozás. Videót mi nem láttunk, ellentétes hírek vannak. Valamelyik portál azt mondja, hogy csak a feje lógott ki, valamelyik portál azt mondja, hogy a félteste már kint volt az ablakon. Ez egy Görögországból Németországba tartó menetrend szerint utasszállító gép volt.
10: Tesszaloniki,
9: igen. 61 éves utas volt, aki hát megnyerte magának ezt a gépet. És Thessalonikből ugye Németországba tartott. Megsérült a hajtómű, abból kiesett egy darab, és az a darab, az betörte az ablakot. Hát az van, hogy ugye a dekompresszió okozta nyomásváltozás, beszippantotta az ablak mellett ülő 61 éves utast.
10: Állítólag már fél órája repültek.
9: Hát de várjál, fél órája repülnek. Na most fejtsük meg ezt, nagyon értük. Akkor fönn vannak utazási magasságon.
10: Még nem
9: 10-11 ezer, fél óra után, hát fél óra után már fölérsz azért egy 6-8-9. Igen, fél óra alatt eléred az utazásit. Az 10 ezer méter. Legyen 9. Ott hát már... ott már azért a mínusz 30-40 van.
10: Ott már kell a sisakka.
9: De milyen lélek jelenlét, azt gondold el, hogy üldögélsz. Betörik az ablak, és nagypapát elkezdik irántani a dekompresszió. Hát azért, és húzzák vissza többen. Nem hiszem.
10: És ráadásul azért nem lett belőle nagyobb tragédia, mert egy ugye nem voltak magasabban, kettő pedig, hogy be volt kötve a pasi.
9: Be volt kötve, igen. A teste beszorult az ablaknyílásba, a feje pedig kilógott az ablakon. Hát azért, na... A minimum egy csomag sorsbogyoró.
11: Milyen sebességgel megy a gép?
9: Ha eléri az utazásit, akkor olyan 900-850-900 típustól függ, 950 km/h nagyjából.
10: Az már engedi a pofazacskó ide.
9: Szerintem azért az borzol. Belekap. Van hozzá egy mínusz 30-40.
11: Na, ugye? Azért össze. És este lesz, hogy hát mégiscsak egy repülőgép oldalából lógsz ki.
9: És rángatnak vissza az ablakból, húznak vissza, hogy valahogy közben kiesnek az oxigénmaszkok, sikítozik mindenki, kiabál.
10: Nekem az a problémám ezzel, ugye, hogy nincsen felvétel erről az egészről, pedig hát egy iskolai lövöldözésnél is vannak emberek, akik ilyen pillanatban előkapják a telefonjukat.
9: Egyébként tehát, igen. Mi van az utasokkal? Az, hogy utána fölvették a betört ablakot, hát meg a logó oxigénmaszkokat, hagyjad már.
10: Ki nem.
9: De ott, hol van a csávó, ahogy beszorul valami micimackó, húzzák vissza. Hát, segíteni nyúlsz, vagy a telefonodért nyúlsz? Mit csinálsz?
10: az életem itt imádkozom.
11: Igen, valószínűleg... De tök érdekes, amit Juli mond, mert a lövöldözésnél is az életedért aggódsz, és mégis minden egyes lövöldözésről van videós felvétel, kivéve erről, pedig ha mondjuk két sorra hátrébb ülsz, akkor segíteni nem tudsz.
9: Na, akkor biztos, hogy hogy az jut eszembe, hogy úristen, ezt holnap el akarom mesélni.
10: Igen.
9: És felveszem az embert, ahogy ló ki 10 000 méteren az ablakból, és hárman húzzák vissza. Teljesen szürreális lehet szerintem, hogy amit katasztrófa filmen látsz, és ami ugye a legrosszabb rémán, az egyszer csak ott abban a pillanatban megtörténik irányenergében. És azt látod, hogy lyuk van a repülő oldalán, nagyon magasan vagytok, leesnek az oxigénmaszkok, és egy csávót húznak vissza az ablakból. De milyen hangja lehet annak?
10: Én azt nem értem, hogy mondjuk én ilyen repülőgépes katasztrófa filmeken szocializáltam 30 évvel ezelőtt, hogyha ilyen megtörtént, vagy legalábbis a filmekben mindig az volt, hogyha valami kitörik, az onnantól kezdve, mint egy ilyen konzervnyitó, hogy feltépi a repülőgépnek a tetejét. Tehát ha ott valahol belekap a szél, akkor az
9: egész oldalát.
10: És meghámozza a repülőgépet.
9: Igen, leszedi az oldalát. Tehát akkor ezek
10: ilyen
9: szerint
10: jól
9: nem.
10: Ilyen jól meg csinálva ezek a Ryanair.
9: Hogy veszel levegőt?
11: Sehogy. Utazó magasságon 15-20 másodperc, amíg eszméletvesztésed van. Mert ugye a belső légnyomás, azt ugye mesterségesen fölpumpálják, hogy körülbelül ugyanaz legyen, mint a Földön. Ha az kimegy, már pedig itt kimegy, ha utazó magasságon van, akkor pont most olvasom, hogy ez körülbelül 30 másodperc, és ugye nem kapsz levegőt, elájulsz.
9: Már kint lógva az ablakon, igen. 30, amíg én kim vagyok?
11: Bent is, hogyha utazó magasság...
9: Azért az oxigénmaszk.
11: Azért az oxigénmaszk.
9: Igen, a nyomás különbség miatt kiszívódik ugye a levegő. És fönn nincs 10 000-en levegő.
11: Most a csávó...
9: De a csávó az ablakban hogy vesz levegőt?
11: Hány ezren volt ez a gép, gyerekek?
10: Hát, én úgy hallottam, de most ez lehet, hogy hülyeség, 6000 méter környékén volt. Aha. Hát az se sokkal jobb.
9: 6000 méteren.
10: Ott már azért befagy a könyvcsatornád, ha egy kicsit kinézel az ablakon.
9: Várj, itt van egy más oldalt, ezt a videót, Jules. Viki betett valamit, hogy itt van egy videó a Facebookról, ezt tedd már át, létszi, és nézzük már meg, mert itt az van, hogy itt az a videó, ahol kim van a csávó az ablakban.
10: De ezen az ablakrésen...
9: Hát azért azt nézzük már meg, vagy legalábbis a kitört ablakbot húzzák vissza.
10: De egy ilyen ablakrés elég pici, hát ezen hogy fér ki valaki félig? Hát a fejed az kifér. De, és hát a vállal beszorulsz?
9: Beszorul, hát mint mondom, mint micimackó a fülesnek, a bagolynak az ódujába.
10: Akkor
9: a felső
10: teste az nem, akkor ez nem került ki.
9: Hát de nézd meg a hajtóművet is, hát darabok jönnek ki belőle. Hát nézd meg, a lapátból is hiányzik, tele van lyukakkal a hajtómű. A burkolat leesett. Azért egy karbantartás, egy nagyobb szerviz azért ráfér a gép. Ott a kitört ablak. És nézd meg a hajtóműnek az elejét. Ki van szakadva belőle egy darab?
10: Ez olyan, mint egy ilyen lövedék ilyenkor, hogyha abból valami kiszakad.
9: Ez kiszakadt? Az betörte az ablakot? Igen. Az öreg meg azt mondta, hogy az akkor az körbenézek ki.
11: Nézzek, hogy milyen az idő.
10: Igen, látom a házam.
9: Látom, egy éves Ryanair bérlet, egy csomag sós magyaró. Mi van ilyenkor? Előre ütetnek
10: nagyobb lábtérre. Nagyobb lábtér, igen.
9: Tajál föl a Ryanair.
10: Priority.
9: Egész életében, amíg ön velünk utazik, priority mindenhol elsőre beszállhat.
10: Vajon ez a van akkora sok, hogy soha az életben többet nem ülsz repülőgépre?
9: Szerintem ez emberfüggő. Tehát ezen van, aki soha többet nem lép túl, és nem megy többet, és van, aki azt mondja, igen, megtörtént, túléltem, élek.
10: Vagy ha egyszer megtörtént, már biztos, hogy nem történik meg még igen, egyszer.
9: Sok terápia. Na, mindjárt megkérdezünk még egy-két fontos adatot, hát ha Gyuriának utána olvasod, itt van a videó, tedd be a másikat is, mert van egy másik is. Úgyhogy miközben még itt megnézzük a videókat.
10: Pető Gyuri.
9: De megkérdezzük közben Pető Gyurit, igen. Hello Gyuri, jó reggel, ciao.
12: Jó reggel, sziasztok.
9: Hello. Na, azért sokfajta repülőgép incidensről beszélgettünk már veled, de azért ez viszonylag ritka, hogy kitörik az ablak, és kint lóg egy ember. Te láttad az embert lógni? Találtál olyan videót?
12: Nem, én nem láttam.
9: Nem láttad. Aha.
12: Azt feltételezem, hogyha normál méretű ember, akkor ki nem fér azon az ablakon, tehát már eleve ez egy biztonsági, hogy mondjam, védelem, hogy pici azért az ablak.
9: Aha, és az egyébként úgy van körülötte kialakítva maga a szerkezet, hogy az ablak be is törik, ne szakítsa le az egész részt, hanem az ott akkor ezek szerint bírja.
12: Hát ugye az ablak az több részből áll, tehát ez nem egy darab ablak van, ott van, azt hiszem három részből áll maga az ablak, van egy ilyen külső rész, egy középső, meg egy belső ilyen plasztik rész, úgyhogy, de hát láthatólag ez is mind el tud törni. Ugye itt arról van szó, és az a legnagyobb probléma, hogy a hajtómű meghibásodott, és ugye a hajtóműnek két komolyabb kategória van meghibásodásban, a lokalizált meg a nem lokalizált. Ez magyar nyelven annyit jelent, hogy a lokalizált meghibásodás az, amikor a alkatrészek, amik mondjuk ott eltörnek, és elkezdenek röpködni a hajtóműn belül, nem törik át a külső burkolatot, tehát kvázi a hajtómű magában tartja a darabokat. És ugye van a nem lokalizált, amikor a darabok, amik letörnek, azok kiszakítják a hajtóműnek a külső burkolatát. Itt egyébként ez történt, és egy ilyen kiszakadó rész eltalálta az ablakot. És ez azért az könnyen átlátható, hogy ott olyan sebességgel pörög az a hajtómű, hogy a legkisebb alkatrész, ami mondjuk abból kiszakad, és olyan erejű, hogy még át is töri a hajtóműnek a burkolatát, az, hogyha eltalálja a repülőgépet, az nagyon súlyos lehet, sőt, ennél sokkal súlyosabb is.
10: Hogy kell elképzelni egy ilyet? Tehát kitörik az ablak? Mi történik utána bent az utastérben? Mit éreznek hát az utasok?
12: Ez 16 ezer láb magason volt, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag fél úton volt a repülőgép az utazó magasságig. 16 ezer láb magason az ilyen légnyomás szempontjából nem egy olyan kritikus dolog, mint hogyha ez utazó magasságon történt volna, az sokkal durvább lett volna. Itt összesen annyi történhetett, hogy pukkanhatott az embereknek a füle, de itt azt gondolom, hogy itt a pánika sokkal nagyobb volt, mint maga a valós veszély. Mondom, egyrészt azért, mert nem lehet, tehát nem tud kiférni magán azon az ablakkereten egy utas, át nem fér rajta soha. Másrészt meg 16 ezer lábon még egyébként oxigén sem kell ahhoz, hogy az ember életbe maradjon. Tehát ilyen szempontból ez nem volt kockázatos. Az nyilván sokkal nagyobb kockázat, hogyha hajtóműből mondjuk egy darab nem az ablakot találja el, hanem mondjuk átüti a repülőgépnek a sárkány szerkezetét, tehát magát a repülőgép testet, és mondjuk még el is talál egy utast. Tehát ez sokkal csúnyábban végződhetett volna, mint ahogy ez a történet úgy tűnik, hogy végződött.
10: Hát sőt, állítólag volt egy olyan baleset, ami jóval magasabban történt, és ott ki is repült egyszer egy utas. Nem a Ryanair gépéből, hanem egy korábbi balesetben volt egy ilyen, ahol ott ki is szippantotta.
12: Hát ugye, ha egy repülőgép utazó magasságon él át valami fajta strukturális törést, tehát hogy maga a repülőgép szerkezete megtörik, vagy kitörik belőle egy darab, ott nyilván olyan légnyomás különbség van, hogy az majdnem, hogy nem túlélhető, ha csak az ember nincs nagyon-nagyon bekötve az ülésbe, és nyilván az ülés ott is marad, és azonnal kell oxigénmaszk. Tehát, hogy utazó magasságon, hogyha elmegy a kabinnyomás, és mondjuk megszűnik ugye a külső-belső nyomás közötti különbség, akkor gyakorlatilag az embernek van kb. egy 4 és 6 másodperc közötti ideje körülbelül arra, hogy az oxigénmaszkot magára húzza. Tehát, hogy ha azon túl, ott már nem nagyon lehet túlélni.
9: Na például ott most egy gyerek ül, akkor az a gyerek is nincs bekötve, csak üldögél, nem tudom, játszik a telefonjával, akkor az a gyerek az most kirepülhetett volna az ablakon?
12: Nyilván marra nehéz ezt így szitávolról megítélni. Én azt gondolom, hogy nem, mert mondom, tehát, hogy ez a magasságon nem alakul ki olyan nyomáskülönbség, ami mondjuk egy embert kiszippantana. Nem hiszem, tehát én azt gondolom, hogy nem. Nyilván, ha ez utazó magasságon van, és egy pici gyerek van ott, és nincs bekötve, az egy egész más történet lehet, de effektív a 737-esnek az ablaknyílása, az... Nem tudom, tehát én, aki 85 kiló vagyok, szerintem, ha fele méret lennék, akkor se férnék azon ki. És azért a legtöbb ember normál méretű nem férne azon ki.
11: Pilótaként változik-e valami a repüléssel kapcsolatosan? Tehát változik-e a repülő vezethetősége, amikor történik egy ilyen incidens? Másképp kell leszállni? Mik a biztonsági előírások?
12: Hát ugye itt az incidens alapvetően a hajtóműnek a súlyos meghibásodása volt. Ugye az első és legfontosabb dolog, hogy a két hajtóműből egy leáll. Ugye itt le is állt a hajtómű, tehát már eleve itt a gond, hogy ezt kell menedzselni a pilótáknak, plusz utána még azt, hogy jön be sikoltozva, gondolom a légiutas kísérő, vagy esetleg nyugodtabban, és azt mondja, hogy kitört egy ablak. Tehát valószínűleg a pilóta fülkébe pillanatok alatt olyan elképesztő stressz helyzet alakul ki, plusz kijönnek az oxigénmaszkok, tehát ez egy olyan szituáció, ahol egyszerre párhuzamosan kell lemenedzselni több viszonylag egyébként egymástól függetlenül is súlyos ügyeket, és utána még az is van, hogy vissza kell térni a kiindulási repülőtérre, mert máshol nyilván nem tud menni, mert viszonylag közel a felszállás után ez pár perccel történt, azt hiszem Thessalonikiból szálltak fel, tehát akkor azonnal még vissza is kell menni. Úgyhogy ilyenkor azt gondolom, hogy ez a két pilóta az mondjuk azt, hogy rendesen le van terhelve ahhoz, hogy ezt menedzseljék ezt a dolgot jól.
9: Itt azt kérdezi valaki, azért egy cigit csak el lehet szívni, ha már a füstöt kiviszi a levegő, nem?
12: Persze, ami ki is tud menni a WC-re elintézni egy hosszú dolgot.
9: Ott most emberen foglalkoznak, hát ott közben a csávót rángatják vissza.
10: Az, hogy egy ilyen hajtóműből kitörhet egy ilyen lapát darabka, az azért van, mert nem ellenőrzik jól a dolgokat, vagy valami belerepült, vagy tehát hogy az Istenbe sérülhet meg így egy hajtómű?
12: Hát ugye itt Itt több oka is lehet, adott esetben lehet, hogy mondjuk belerepült egy madár, de simán lehet anyagfáradtság is. Tehát ugye ezeket a hajtóműveket, ezeket időszakosan átvizsgálják, valamikor például boroszkóppal vizsgálják át, tehát ilyen pici kamerát betolnak olyan részekre, ahol nyilván emberi szem nem lát be. Tehát van egy nagyon szigorú szabályrendszer, hogy ezeket a hajtóműveket meg kell vizsgálni, ez órához van kötve, repült órához, vagyis a hajtómű üzemidejéhez pontosabban ebben az esetben, de nyilvánvaló ettől függetlenül előfordulhat egy ilyen, de hát azért így a szakirodalmon így kicsit így átnézve azért hál' Istennek ez marha ritkán történik meg. De hát ha megtörténik, akkor ez sokkal katasztrofálisabb is lehet. Ez itt azt gondolom, hogy sokkal inkább látványosabb volt, mert nyilván az utasoknak iszonyatosan para, de hogy ez viszonylag azt gondolom, hogy jól sikerült, vagy szerencsésen sikerült.
10: Ilyenkor dolguk betapasztani a nyugat, mondjuk egy utastájékoztatóval, vagy valamivel, tehát kár elhárítani.
11: Vágógumival.
10: Valamit csinálni.
12: Hát nem, erre nem hiszem, hogy van bármifajta eljárás, rend, hogy nem tudom, a nem létező Ryanair-es menüt odaragasszák az ablakra, de hát itt szerintem itt gyakorlatilag percekről volt szó. Tehát én azt gondolom, hogy miután ez az egész dolog megtörtént, én azt hiszem, hogy ez szerintem pár percen belül már lent voltak a földön. Ilyenkor nincs nagyon idő szórakozni, pontosan azért, mert annyira nehéz a pilóta fülkébe átlátni, hogy pontosan mi történik, mi a helyzet. Ilyenkor a legeslegbiztonságosabb dolog, hogy biztonságban letenni a repülőgépet, és ezzel végül is megoldani a problémát.
9: Milyen géptípus volt, azt tudjuk, hogy Airbus?
12: Ez egy 737-800-as volt.
9: 737-es, akkor az Boeing volt, nem?
12: Igen, ez egy Boeing volt.
9: De velük azért van baj mostanában, nem kevés.
11: Ó, ezt ne írd már oda, hogy betört az ablak, hát ez nem a Boeing hibája.
9: Hát a hajtómű.
11: Hát valami hát belerepült egy madár.
12: Az a helyzet, hogy itt azt gondolom, hogy a Boeingra nem igazán lehet ráfogni, mert ugye azért azt látni kell, hogy bár Boeingnak hívják a repülőgépet, de a repülőgépen lévő összes alkatrész, majdnem, hogy az összes alkatrész, azt nem a Boeing gyártja. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a Boeing ő megtervez egy repülőgépet, és utána az alkatrészeket, nem tudom, több száz beszállító legyártja, megtervezi, legyártja, és leszállítja a Boeingnek. Tehát a Boeing tulajdonképpen egy ilyen, mondjuk úgy, hogy egy összeszerelő üzem tulajdonképpen, a hajtóművet sem a Boeing gyártja, tehát alig tudok olyan alkatrészt mondani egy repülőn, amit maga a repülőgép gyártó gyárt. Mondjuk ez viccesen hangzik, mert ugye úgy mondjuk, hogy repülőgép gyártó, de valójában az alkatrészek, azokat más beszállítók gyártják, a hajtómű pláne nem Boeing gyártmány, tehát ők szerelik rá. Úgyhogy ilyen értelemben itt a hajtómű gyártónál lesz a vizsgálatnak a nagyobb része, meg a karbantartásnál.
9: Igen, a földi személyzet, a karbantartás, igen. Hogy mi történhetett pontosan? Ilyenkor egyébként az utast valahogy kárpotolják? Nyilván nem tudjuk a Ryanair szabályzatát, de azért ez egy jó kérdés, hogy
12: hát ez egy
9: hogyan
12: jó kérdés,
9: próbálnak ilyenkor kedveskedni.
12: Haláláig repülhet a Ryanair-re, nem tudom. Hát nyilván, hogy figyelj, ha a légitársaság jó arc, és megérzi ebben a marketing erejét, akkor biztos valamit felajánl, de azt hiszem, hogy erre nincsen eljárásrend, hogyha kiszakad az ablak melletted, akkor mi jár neked? Tehát én nem hiszem, hogy ilyen létezik.
9: Akkor nem hülyeség bekötni magunkat, azon gondolkozom. Ugye, mert sokan azt mondják, hogy minek, hát a lezónunk úgyse nagyon véd meg, de hogy azért nem biztos, hogy hülyeség bekötni magad.
10: De hát most egyébként ezzel is egy fórumon írják, hogy egyre több lesz az ilyen turbulencia fent a levegőben a klímaváltozás miatt.
9: Ne gondolkoztam én is rajta, én felérik az utazonsebességet, én kikapcsolom magam, és nem szoktam bekötni. Én kikapcsolom
12: csak,
9: magam mindig.
12: Én csak azt tudom mondani, hogy én repülök 30 éve, és minden nyáron, ugye nyilván a nyár a zivatarosabb időszak, azt érzékelem, hogy minden nyáron, de fokozatosan lehet tapasztalni, hogy egyre durvább zivatarok vannak, egyre durvább turbulencia van. Tehát aki azt mondja, hogy ez nem létezik, hogy globális felmelegedés is változik az éghajlat, az teljesen hülye, mert hogy teljesen lehet látni, hogy ez változik, és tényleg szerintem az, hogy az ember be van kötve állandóan, az az alap, amit tehet egy repülőgépen, mert én pilótaként is bele tudok szaladni olyan turbulenciába, amit abszolút nem látok előre.
10: A gin tonicodat bekötő.
9: Ugyanúgy kihozzák, persze. Gyuri, nagyon-nagyon szépen köszönjük, vigyázz magadra, szép nyarat, meg jó repülés. Köszönjük szépen, ciao, ciao, hello.
13: És akkor egy rövid szünet,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Fedezze fel a természet kincseit a tiszatavi vízi sétány és ökoturisztikai tanösvényen, Poroszlón. Sétáljon Magyarország második legnagyobb víztere fölött járva a másfél kilométer hosszú pallóúton, mely körülfut egy kis belső tavon. Fedezze fel a Tiszató élővilágát egy élményekkel teli csónaktúrán, melyre előzetes bejelentkezés szükséges. A helyszínen kölcsönözhető kenu és kerékpár is. Bővebb infók telefonon 0630-299-0178 vagy e-mailben kikötőkukac@ertank.hu. Fűszfapihenőpark és kikötő Poroszló, Kossuth út 81. A tanösvénytúra után térjen be a Fűszfa Hotelba egy jó ebédre a gát túloldalán.
1: A tető a ház koronája. Bízza a legjobbra! A Füredi Bádogos Kft-nél mindent megtalál, ami a tetőhöz kell. Minőségi cserepes és trapézlemezek rövid határidővel. Tetőkiegészítők és komplet ereszt csatornarendszerek számos színben, széles választékban, azonnal raktárról. Nálunk nem csak vásárolhat, a tervezéstől a kivitelezésig mindent egy helyen megkap. Sőt, elképzelései alapján egyedi fémből készült termékeket is gyártunk rövid határidővel. Egyes készleten lévő változó termékekhez folyamatos akciós áron juthat hozzá. Füredi Bádogos Kft. Minőségben az első, fémben az élen. Tiszafüred, Szőlősi út 41. Tudjon meg többet a füredibádogos.hu oldalon, vagy hívjon minket 0630 970 95 76. 0630 970 95 76. Az idén is DJ Tourfest augusztus 13-14-15 Tiszafüred, BSV, Mish, Bruno és Pak, K. Kevin, Belano, Mollywood, Purebeat, Bárány Attila, Lumen Prala, Hazetomika, Szecsei és még sokan mások. Helyszín Morotva kerékpáros pihenőpark. Jegyek a helyszínen vagy elővételben a oneticket.hu-n és a Füredi kávézóban. Kattanj rá a Facebookon. DJ Tourfest, ne hagyd ki, hívd a haverokat is.
3: Ha Tiszafüreden egy jót akar enni, a Molnár vendéglőbe kell menni. Ha kicsi a lakás a családi összejövetelhez, vagy céges vacsorát tervez, várjuk Önöket a 60 fő befogadására alkalmas külön termünkben. Ajánlatkérés és bővebb infók személyesen a 20-es út 31/B-ben. Hétfőtől péntekig svédasztalos menüvel várjuk vendégeinket 11:30-tól 14 óráig kiszállítással is. Vagy rendelhet a hét bármely napján 9 órától zárásig 10 környező településre. Választom finomabbnál finomabb ételeinkből pörköltek, frissen sültek, vegetáriánus és halételek, tészták, levesek és 31 féle pizza. Futárunknál szép és bankkártyával is fizethet. Telefon 0670 340 1246. Molnár vendéglő. Tiszafüred, 20-es út 31/B a MOL kúttal szemben.
0: Reklámot hallottak.
1: Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
4: Elkészült a kisújszállási pumpapálya. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Elkészült a kisújszállási pumpapálya. Az Erzsébet királyné ligetben kialakított létesítményt a műszaki átadás után rögtön birtokba vették a bringások, amely árnyékos környezetének is köszönhetően már is nagy népszerűségnek örvend. A beruházás az elmúlt hónapok egyik legtöbbet vitatott fejlesztése volt kisújszálláson. Részletek a szoljon.hu cikkében. A Tiszató körbetekerése évek óta az egyik legnépszerűbb nyári program a térségben. Az időjárás azonban komoly alakítója a bringás szezonnak. A kerékpár kölcsönzés a bátszalókon is jelentősen visszaesett a rendkívüli hőségben, írja cikkében a szoljon.hu. A kerékpáros szezon a bátszalókon jellemzően április közepén indul, amikor már kellemesebb az idő, és egyre többen keresik a szabadtéri programokat. Idén a május kifejezetten erős volt, a tavalyihoz képest mintegy 50% nőtt a forgalom. A lendületet azonban megtörte a júniusi hőhullám. A közel 40 fokos nappali hőmérséklet sokakat eltántorított attól, hogy kerékpárra üljenek. Drasztikus tempóban tűnnek el a hazai gasztronómia szereplői, és a negatív rangsort sajnos Jász-Nagykun-Szolnok vármegye vezeti, Pest vármegyével karöltve. A Magyar Vendéglátók Ipartestülete statisztikai helyzetjelentéséből kiderül, hogy az országos vendéglátóhelyek csökkenése újabb fokozatba kapcsolt. A korábbi napi 3-4 helyett ma már napi 4-5 egység húzza le végleg a rolót. Részletek a szoljon.hu cikkében. A hőség miatt ismét az állatjólétre hívja fel a figyelmet a Magyar Ebbtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége. Arra kérik a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kutyagazdákat is, hogy a sétákat kora reggelre vagy késő estére időzítsék, mert a felforrósodott aszfalt megégetheti a kutyák talpát. A házi állatok számára mindig biztosítani kell a friss ivóvizet és az árnyékos pihenőhelyet, valamint egy percre sem szabad őket a parkoló autóban hagyni, mert az utastér percek alatt életveszélyesen felmelegedhet. Végül a várható időjárásról. Napos, gomoly felhős időben lesz részünk, csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Nappal csak kevés helyen lesz élénk a nyugatias szél, de este egy hidegfront érkeztével egyre több felé kell számítani élénk erős északnyugati széldökésekre és záporokra. Ma délután 28 és 34 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: csak igazi mai sláger megy.
1: Mi nyányolom ezeket a nagy világ vállára vett állatokat, akik tényleg a világ nézte őket, és akkor hú, de megjósolják, hogy mi lesz a világbajnokság. Vagy az van, hogy most már AI átvette ezt is, és AI-okkal jósolnak, ahelyett, hogy jó kis állatokkal jósolnának? Ugye volt régen láma, elefánt, polip volt, világhíres volt. Hogy miért nem hallunk a 2026-os VB-ről valami cuki állatot, ami mindig oda úszik, oda megy, azt
2: vár. Hát a zebrákat kérdezzük meg erről.
1: Hát azok megfagytak.
3: Igen,
1: azok károm, abból megfagyott 60 pusztán. Tehát, hogy mi történik ezekkel?
3: Mert ugye nekünk volt a kis hörcsögünk.
1: Volt a kis hörcsögünk, ő is megmurdált. Mert ugye az van, hogy itt a végjátékhoz érkezve azt olvasom, hogy 9 vezető mesterséges intelligencia modellel is megjósoltatták a végső győztest. De jobban szerettem, amikor volt ennek valamiféle ilyen emberi és állati vonatkozása, hogy egy állat jósolt nekünk. Emlékeztek? És akkor tényleg mindenki figyelte, hogy mit mond a polip. És eldönthetett fogadásokat, meg dollármilliókat. Mert most megjósoltatták a mesterséges intelligenciával, a Grokkal, a DeepSeek-kel, a ChatGPT-vel, a Copilot-tal, a Meta-val. Tehát, hogy mindenkinek az AI-jával megjósoltatták. Egyébként érdekes eredmények jöttek ki. De nincs már ilyen, hogy egy állat jósol.
2: Jó, akkor milyen állatra lenne szükségünk ezek után?
1: Valami kedvesre, valami aranyosra. Vagy bombatra, egy majomra, egy elefántra, tök
3: tengeri mindegy. Vidra.
1: Egy tengeri vidra, hát teljesen
2: mindegy. Jó, akkor hívjuk fel a gajdost,
1: igen?
2: Hogy és mondjuk meg neki, hogy akkor most már ezt neki kell szerezni.
1: Szegény, hát most azért van elég.
3: Hogy örülne.
2: Tegye bele a vizet a Velencei tóba, azt adjon valami vidrát.
1: Igen.
3: Vidránk hát, van, tegnap is láttam.
2: És mit csinálnak?
3: Hát szerintem költözik, hiszen most nincs víz.
1: Igen. Egyébként az AI-ok azért, hogy mennyire nem jól működnek, 8 mesterséges intelligencia, azt még nem tudjuk, tehát 6 a franciákat hozta ki bajnoknak, és azt hiszem talán 4 nagyon híres mesterséges intelligencia pedig az argentinok végső sikerére szavazott. Tehát a franciák akkor már kiestek, tehát a Grok, meg a DeepSeek, meg a Lachet, meg a mi az a Gemini, ezek már mind elvéreztek. Tehát ezek már egész egyszerűen nem tudják, de még a Claude, a ChatGPT, a Copilot, a Meta, az még egyébként az argentinokra tippel, tehát ott még meg vagyunk. Jó, de azért mi megtesszük a tétjeinket, vagy valami lesz, mi csinálunk valamit.
2: Persze. Nem? Ti fogtok most fogadni, és én mondom
1: most,
2: meg a tétet.
1: Most mi vagyunk a Ferivel?
2: Igen.
1: Én annyit kérek, hogy én az argentinokat a Noel miatt hagyj vigyem el.
2: De mi ez? Én nincs
1: de te
2: ilyen.
1: Jelölöd ki
2: nincs
1: azt,
2: ilyen. Nincs
1: ja,
2: ilyen.
1: Ez a szabály, vállalom. De én titkon bárkit kapok, én az argentinoknak fogok drukkolni.
2: Jó, úgy fogjuk eldönteni, hogy ki lesz a tippe.
3: Aha.
2: Jó, hogy feldobunk egy érmét.
3: Van
2: jó.
3: Nekem egész sok érmém
2: na,
3: van.
2: Na, egy 200-est. Van egy 200-es?
3: Van néhány.
2: Na, egy-egyet, és dobjuk akkor fel.
1: Eszer kapott, vagy Feri kapott 80.000 forintot 200-as rollniban.
2: Egy rollni, 200-as, az 8.000 forint, csak mondom nektek.
3: 8.000?
2: Ah, te 8.000 forintos rollni, amit megérintettél.
1: Tehát hogy lehet megadni egy tartozásra nem 200-as?
3: Tehát, hogy ez igazi, az
1: igazi úr vagy. Hogy
3: sajnos nincs apró.
2: Nézd csak itt egy 200-as, mert csak azért stílusosan. Nézd,
1: én már csak az edző miatt is az argentinoknak drukkolok, de viszem, amit vinnem kell, írás.
3: Várjál, előbb ugye megmondod, hogy melyik csapat melyik oldal, nem?
2: Jó, akkor az írás lesz az argentinok, a fej igen. Pedig a...
3: Spanyol.
1: Tehát tulajdonképpen ez egy olyan fogadás, hogy semmiben nem döntünk.
3: Semmiben.
1: Se az összegben, se a választott csapatban se dönthetünk. Nem szólhatunk bele semmibe.
2: Az igazság órája. De megpróbálom feldobni úgy az érmét, ahogy...
3: Várjál. Mert akkor mi fog eldőlni?
2: Tehát, hogyha írás, akkor Balázs szavazhat az argentinokra. Vagy tehát akkor ő fogad rájuk.
3: A fej, akkor ővé a spanyolok.
2: Igen.
1: Aha. Már mindenképpen én választok?
3: Nem, semmit nem választunk. Hát se csapatot semmivel nem választunk,
1: és összeget se.
3: Összeget.
1: Fogadunk úgy, hogy te mondasz meg mindent ebből a fogadásból. Ez egy korrekt
3: szerintem
1: fogadás.
3: Szerintem jó.
2: De miért akarjátok nélkül? Nekem az is jó.
3: Ne, ez így sokkal izgalmasabb.
1: Én elhozom így is az argentinokat érmével. Mi az argentin?
2: Az argentinok az a fej.
1: A fej az argentin.
3: Az előbb még az írás fogad, volt, igen. De nekem
2: jó.
3: Mindegy.
2: Na. Jó, Zsolt, legyen argentinok fej, hogy írás legyen. Argentinok a fej.
3: Fej. Tehát ha ez fej lesz, akkor Balázsé az argentinok. Ha írás, akkor ővé a spanyol.
2: Így van.
1: Ja.
2: Ez így igazságos. Miután törbe csaltatok, és meg unokázus csalóztatok engem.
3: De senki nem csinált ilyet, de mindegy.
1: Gyere, Messi!
3: Na,
2: Messi, mint a Sopranosban szokták a felnőtt férfiak.
3: Figyelj. Jó, lassított felvételen fog forogni a 200
1: Ezt a sütet.
3: Jó.
1: Laci, gyere be, dobj egy fölé pénzt. Nem tudja elkapni. Földobj, és nem tudja elkapni.
2: Meg kell másznak a
3: gyerünk, jó, ide jó! Mehet.
1: Nem tudja elkapni.
3: Gyere, anya!
1: Betérdelt a pult alá. Nem tudsz elkapni egy érmét, amit feldobsz. Szoktatok koordinációs feladatokat csinálni az dobnak teniszlabdát, oda nyúlsz. Medicinlabdát elkapod, visszadobod.
2: Én vagyok a medicinlabda, és a fejed, fejet látok. Fejet.
3: Akkor tiéd a spanyol.
1: Elvittem a spanyolokat?
3: Aha.
1: Tehát bukok pénzt a spanyolokkal, nem tudok az argentinoknak rukkolni. Jó, és mi a guba?
2: 15 millió forint.
3: Én azt nem tudnám tartani.
2: Jó, hát akkor...
1: Semmi, ennyi a spanyolok.
4: A fejre azt mondta, hogy argentina. A fejre azt mondta, hogy argentina. Vissza tudom játszani. Nem, fej argentina.
2: Jó, fej az argentina.
1: Argentina! Megnyertem Argentinát.
2: Jó, oké, yes, yes, sir. Igen, és akkor a tét, Anna, segíts nekem megítélni, mennyire fájdalmas legyen ez.
4: Nagyon.
3: Hát már nagyon most fájdalmas. Hát hogy... a spanyolokkal vagyok.
1: Az ne, az figyelj.
2: Ugye az, hogy vándor 100 000 forint. Akkor legyen 100 000 forint, nem?
4: Igen, az szerintem az miért? Azt
2: kaptál 100 000 forintot, de van mivel játszani, mondjuk úgy.
3: Jó.
2: 100 000 forint.
1: Játékpénz.
3: Ami jött, az megy.
2: Tehát igazi Hungária forint.
1: Szerintem valaki Zsüllel kell csókolozni 5 percig. Egyébként azt adom. Azért az lehet, hogy az egy nagy büntetés lesz. Jó.
2: Pedig nagyon gyengét
3: szokott lenni. Jó, tehát akkor tiéd argentin, enyém spanyol, és egy 100-as van rajta.
1: Én már teljesen elvesztettem a fonalat, amit mondtok. Viszem a spanyolokat, ha kell, és vállalom az összeget.
4: Ne bonts ki az érméket, Feri.
1: Az egyiket...
3: Jó lesz ez még valamire.
2: Jó.
1: Egyébként azt adom. 4 óra kívánság műsorvezetés, tessék. Én tartok egy ilyet.
2: Jó.
1: Lebeszéljük a programmal, hogy nem pénzben fogadunk, hanem aki veszít,
3: azt
1: annak itt
3: is
1: kell maradni,
3: 10-től 2-ig.
1: Itt kell maradni, és 10-től 2-ig telefonokat vesz föl, és kívánságműsort vezet.
2: Magyarország leghosszabb kívánságműsora.
1: 6-8-ig?
5: Este 6-8-ig van kívánságműsor.
3: Nem, baj, majd most előre
1: hozom. Akkor nem, 6-is műsor sávjába 2 órát le kell vezetni, 10-től
2: délig. Nem, a betelefonálós kívánságműsor kell, nem az Atisi, amikor így sok reklám van meg.
3: Csináljunk egy 10-től 2-ig tartó
2: kívánságműsor. 6-8, nem?
1: De várja, jobbat mondott a Feri. 10-től 8-ig, 10-től 2-ig itt maradunk, és kérünk egy kívánságműsoros.
3: Hogy legyen egy
1: kívánságműsor. Te legyen kívánságműsor, itt kell maradnod valamelyik nap.
3: És 4 órán keresztül kívánságot teljesíteni. Hidd el, hogy jobb.
1: Soha nem drukkoltam még ennyire az argentinoknak. Soha nem akartam még, hogy ennyire. De itt kell maradni 10-kor, és meg kell csinálni egy 4 órás kívánságműsor.
3: Jó, vége a Balázséknak, akkor most jön.
1: Balázs marad, kérjetek számot 0-20-314-111. Sziasztok, Balázs vagyok, ez a Rádió 1. Mit szeretnél hallani? Szia, Joci! Jaj, de jó lesz, Jocikám, már adjuk is neked.
4: Remélem, lesz valami különleges játék, és akkor csörög a telefon folyamatosan. Jó, sajnos azt is le kell bonyolítani a kívánságműsorba.
1: És várjál, és élőben kell adni kamerával. Ki van mondva?
3: Oké.
1: Ki van mondva?
3: Jó, tiéd az argentin, enyém a spanyol, 4 óra kívánságműsor plusz 100 000.
1: Igen, a kívánságműsort le kell egyeztetnünk a programmal, hogy engedjék meg, de szerintem jó arcok lesznek, megengedik. És...
4: Miért érzem azt, hogy már azon tered a fiat, hogy sajnos nem engedték
1: meg? Sajnos a programosztály, azt mondta, nem lehet
5: élve kívánságműsor.
2: De bejelentett a Sunshine Rádió, aki viszont megengedte ezt neked, úgyhogy megoldjuk.
1: Viszont itt kell maradni, tehát meg kell csinálni, meddig, tehát szeptember 10-ig ezt le kell tudni.
3: Jó. Oké. Okay.
1: Tehát nincs
2: tologatás. Jó, és a nyertes pedig kap egy nőklapja címlapot.
1: És a nyertesnek viszont meg kell vállalni.
2: Jó, a macskák magazinnak a címlapja.
1: Jó, de várj, akkor viszont kapjon valamit a nyertes is, nem rossz. A nyertes őszre bevállal...
3: Hát kap 100 000-et.
1: De nem, bevállal egy meglepetés címlapfotózást.
2: Ezért akkor senki sem nyertes.
3: Jújj, de nagyon.
1: De nem úgy, hát az is szívás. Hát ugye
3: akkor mindenki szív.
1: Igen, mindenki szív. Mindenki szív. Ha nyersz, akkor viszont...
2: Vastag bértükrözés.
1: Meg kell fölképződni a meglepetés, akkor körülnek, mint sziasztok.
3: Be kell könyörögni magad
1: egy címlapra, hogy sziasztok.
2: Jézus, ez a meglepetés. Vagyok, hogy lehetne egy címlapot.
1: Elvesztettem egy fogadást, vagy megnyertem egy fogadást, jó? Szívjon csak a vesztes. Azért túl levállaljuk magunkat, jó? Szívjon csak a vesztes.
2: Jó.
1: Kívánságműsor 10-től 2-ig. Itt kell maradni. Plusz kiló játékpénz.
0: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben. Have a nice weekend!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: Minden nap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten telefon.

0: Fesztivál augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klubos strandon, Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a mangó darabja csak 599 forint, legalább két termék vásárlása esetén minden második pedig csak 199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Spóroljon napenergiával indisolar.hu. Napelemrendszerek telepítése, karbantartása és a hozzájuk kapcsolódó pályázatok írása. Több éves tapasztalattal és szakértelemmel. Magánszemélyeknek és cégeknek a pályázatírástól a készrejelentésig. Ügyfeleink részére teljes körű adminisztrációs ügyintézést biztosítunk. Bővebb információk és ajánlatkérés indisolar.hu. 0670 599 9793.
5: Megéheztél? Vár az Örvénylő Pub és Pizzéria. Nálunk finomabbnál finomabb ételek várnak rád. Pizzák, frissen sültek, levesek, gíroszok, hamburgerek és hotdogok széles választéka. Ha megéheztél, vagy csak kikapcsolódnál, nálunk a helyed. Nyitvatartás. Hétfőtől csütörtökig és vasárnap 11 órától 21 óráig. Pénteken és szombaton 11 órától 22 óráig. És ha szeretnél valami különlegeset az ételek mellé, csapolt Guinness-szel és más különleges italokkal is várunk. Ráadás! Jól felszerelt játéktermünk a kicsiknek és nagyoknak is remek szórakozást kínál. Címünk Füredi út 17. Rendelés 0620 553 53 53 és 0630 298 27 78.
6: Megunta a beázásokat és a folyamatos karbantartást. Itt az ideje a felújításnak. Válassza a metálsi, cserepes vagy trapézlemeztetőit akár akciós, trendi, matvörös színben. Felejts el a tető problémákat, élvezze a biztonságot. Metálsít, a lemezbe zárt érték.
5: Hirdessen ön is rádiónkba. Hirdetését a teljes Tiszató régióban hallják a potenciális ügyfele. Rádió 1 Tiszató. Keresse helyi reklámértékesítőnket 0630 236 83 93 vagy várjuk személyesen Tiszafüredi stúdiónkban a Gábor Áron út 2-ben. Rádió 1 Tiszató. Önt is várjuk Tiszafüreden, a mi kis hajósboltunkban, ahol mindent megtalál, ami a hajózáshoz és horgászathoz szükséges. Kínálunk hajós és csónaküléseket, elektromos és benzines csónakmotorokat, továbbá hajós felszerelések, mentőmellények, egészségügyi csomag, evezők, szapoly, szivattyúk, csákják, akkumulátorok. Horgászoknak felszerelések, csalik, etetőanyagok, horgok, damilok. Nézzen be hozzánk! Tiszafüred, Hunyadi út 29. A mi kis hajósboltunk, hogy görbüljön a bot!
7: Figyelem! A nyilászárók mellett már cserepeslemezek, trapézlemezek, kerítéselemek és ereszcsatorna rendszerek is kaphatók Poroszlón, a profi ablakos telephelyén. Nagy szín és fajta választék, bővülő raktárkészlet. Trapézlemezek több méretben már bruttó 1700 forintos négyzetméter ártól azonnal megvásárolható. Teljes körű kivitelezést is vállalunk. Profi ablakos, Poroszló, főút 101. Telefon 0620 999 66 66.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Balázsék legjobb pillanatai után pedig már a Rádió 1 zenék ki a főszerep. Kellemes vasárnap délelőttöt mindenkinek. Én Kis Márti vagyok, egészen délután 3-ig együtt rádiózhatunk, és elképesztő, hogy mennyi szupersztár bukkan fel. Csak ebben a fél órában Taylor Swift-tel kezdtünk, itt lesz Rihanna, és nem sokára hozom még ebben az órában Meghan Trainort is, most pedig a kortárs pop legnagyobb kameleonját, színésznő, énekesnő, dalszerző, Lady Gaga.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide köszön.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1-esek. Ezt a dalt most azoknak küldöm, akik hozzám hasonlóan kétségbe esve szokták frissíteni a meteorológiai apjuk radarját, hogy esik, mikor esik, ide ér ez a felhő pamacs. A nénikéjét itt volt az előbb, hova tűnt, megint locsolni kell. Na, én ezt ma egyszer átéltem, úgyhogy aki hasonló érzéseken ment keresztül, Rádió 1-esek, ott voltam vele, így képzeletben fogtam a kezüket, és ez tényleg szörnyű érzés. Hát legalább most ilyen értékelhetetlen kis felhőpamacsok mentek az Alföld felé, ezekben a percekben is, hát ilyen elenyésző zápor zivatar felbukkanhat az országba, de jelentős eső sajnos nem. Nekem van egy nagyon kedves szomszédom, az Olga, akivel a chat beszélgetéseink nagy része ilyen screenshotolt radarfotókból áll. Lehet, hogy más is hasonló furcsa betegségben szenved, mint én, nem tudom. Rihanna dalára van most itt szükség. Ez a Diamond a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Add el ingatlanodat az Otthoncentrummal, és autót nyerhetsz. Most nem csak egy sikeres értékesítés lehet a nyereményed, hanem akár egy fadonatúj Hyundai Kona is. Ha érdekelnek a részletek, keresd minket. Még ma Otthoncentrum Tiszafüred piac tér 7. A promóció időtartama május 1-től június 15-ig. Minden elérhetőségünk a neten www.oc.hu. Majd kattints a tiszafüredi irodára. Otthoncentrum Tiszafüred.
3: Megszokott ízekkel és régi árakkal várja a régi és új vendégeit a Lizó Pizzeria és Ételbár. Pizza, gyrosz, wrappok, hamburgerek, frissen sültek nagy választékban. Nyitva a hét minden napján, 11-től 21 óráig. Rendelését már 10 órától leadhatja. Címünk Tiszafüred, Főutca 57, telefonszám 0630 605 69 09, 0630 605 69 90.
4: Figyelem! Minőségi ajtók, ablakok, redőnyök, szúnyoghálók, poroszló. Keresse a profi ablakost. Felmérés, gyártás, beépítés, rövid határidővel. Bejárati ajtók 7 méretben, műanyag ablakok 40 különböző méretben, készletről azonnal megvásárolható. Kiváló minőség, kedvező ár. Profi ablakos, poroszló, főút 101. Hívjon most 0620 999 66 66.
5: Felújítana? Vagy csak szállítana? Keresse bizalommal a Tiszató gépkölcsönzőt. Utánfutó kis ipari gépek bérlése nagy választékban. Tiszafüred, Húszöles út 58. Telefon 0620 235 65 80. www.tiszatógépkölcsönző.hu www.tiszatógépkölcsönző.hu.
6: Figyelem, magánszemélyek! Nő a fű, gazasodik a kert. Bízza a munkát szakemberre. Herbach Krisztián egyéni vállalkozó vállalja füves területek nyírását és fűkaszálását közepes és nagy területeken, akár rendszeres karbantartással is. Emellett elhanyagolt kertek, udvarok és porták rendbetételét, gazírtását, valamint szezonális fametszést és permetezést is vállal. Kérjen ajánlatot bizalommal. Herbach Krisztián egyéni vállalkozó. Telefonszám 0670 342 0474.
7: Ennél egy hamisítatlan tiszai halászleve, egy incsiklandó harcsapaprikás, vagy egy mennyei túrógombóc, akkor parkold le a Verdán, kösd ki a Ladikon, vagy csak pattanj le a Bringádról, mert a Bárka étterem Abád Szalókon csak is téged vár. Impozáns helyszín, páratlan ízélmény. Bárka Szalók Yacht Club, a magyar konyha szerelmeseinek. Itt azonban nem állunk meg. Az olaszos ízek kedvelőit is meghódítjuk, ugyanis nálunk serceg a tészta, táncol a láng is, mivel igazi nápolyi pizza sül a kemencénkben. Nyitva tartásunk a a Bárka Szalók Yacht Club Facebook oldalon. Asztalfoglalás 0630 375 39 59. Kocincsunk egyet a nyárra.
0: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, most a superstar Taylor Swift, akinek a nagyságát mi sem jelzi jobban, mint hogy valaki még abból is egy ilyen performance-t csinált, üzleti lehetőséget látott benne, hogy összegyűjtötte az esküvője utáni összegyűlt szemetet az utcáról. A művész neve, mert egy művészről beszélünk, Justin Ginyak, aki smokingban összegyűjtötte a talált tárgyakat Taylor Swift esküvője után a Madison Square Garden környékéről, valójában bár esküvői szemétként kapkodták el a rajongók ezeket a tárgyakat, a valóságban a talált tárgyak egyike sem származott az épületen belülről. New York City Garbage, ez volt a projekt neve, és olyan dolgokat árusított a művész, mint elszívott cigarettacsikkek, műanyag szívószálak, vizes palack kupakok, rendőrségi kordonszalag darabok, egy darab gazdátlan baloldali AirPod fülhallgató és egy használt ovulációs teszt. És igen, ezek a tárgyak azért voltak értékesek, mert Taylor Swift esküvője után találta valaki őket az utcán. Hát őrület, hogy mi van a nő körül. Ez az Opalite.

egy, csak igazi mai sláger megy, az Imagine Dragons után pedig buli hangulat az éterben, Alex Kenji-nek köszönhetően. Zajlik jelenleg a Tomorrowland Fesztivál, annyira benne vagyunk most a fesztivál szezonban, az első hétvége, és hát mivel itt voltak ebben az órában a Stadium Access srácok, azért hogy mondjam el, hogy ők fel

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nézzük az üzeneteket, nem amit megfeledkezek róluk. Kriszti ezt írta: sziasztok, elfelejtettem a párom névnapját. Mondjátok már be, Léci, hogy boldog névnapot, Roland. Krisztit vissza kellett keresnem. Szerdán volt Roland nap? Csütörtökön volt? Még jó vagy szerintem. Teljesen nem feledkeztél meg róla, úgyhogy neki is szól kamráddala a

0: még megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

0: élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátróknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Guard, Soer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Fáj, nyilal, zsibbad keze, lába, fejfájás, migrén, szédülés. Tapasztalja meg általam a fájdalommentes életet. Keresse Andrea Csontkovácsot 7 év szakmai tapasztalattal és több ezer elégedett vendég ajánlásával. 0670 615 17 27. Vigyázzunk együtt az egészségére. Akár az első kezelés után érezhető a változás. Andrea Csontkovács stúdió, Tiszafüred.
3: 0670 615 17 27.
0: Az idén is DJ Tour Fest augusztus 13-14-15 Tiszafüred, BSB, Mish, Bruno és Pak, K. Kevin, Belano, Mollywood, Pure Beat, Bárány Attila, Lumen Prala, Hazetomika, Szecsei és még sokan mások. Helyszín Morotva kerékpáros pihenőpark. Jegyek a helyszínen vagy elővételben a oneticket.hu-n és a Füredi kávézóban. Kattanj rá a Facebookon. DJ Tour Fest, ne hagyd ki, hívd a haverokat is.
4: Eladó Tiszafüreden a Széchenyi kertben egy 1000 négyzetméteres beépíthető telek kedvező áron. Telefon plusz 36 30 9 19 44 06.
5: Tudta ön, hogy a háztetőkön lévő pala a bontások után veszélyes hulladéknak minősül? Nem rakható az építési törmelékbe, a lomok közé és a szemétbe sem. Cégünk veszélyes hulladékgyűjtési és szállítási engedély birtokában rövid határidővel vállalja a pala hulladék elszállítását és hivatalos lerakóba történő átadását. Telefon 0633990606. Hívjon bizalommal.
6: Vásárlását kezdje a Tiszatói Tüzében és Fészekáruházban, ahol már 30 éve állunk vásárlóink szolgálatában. A térség legnagyobb építőanyag választékával, minőségi árukkal várjuk Önöket. Falazóanyagok, tetőfedőanyagok, fenyőfűrészáru, hőszigetelő rendszerek, csempék, padlólapok, ragasztók, fugázók, festékek, kőműves, festő, burkolószerszámok. Teljes választékunkat tekintse meg honlapunkon a www.tisza-tóitüzéptelep.hu-n. Időszakonként engedményes vásár. 30 kilométeren belül kedvezményes házhoz szállítás, darúzás biztosítása. Vegye igénybe szolgáltatásainkat. Ferenci és Ferenci Kft. Tiszafüred, Rét utca 10. Telefonszám 59-es körzet 511 016 és 511 017. E-mail ferencikft97@gmail.com.
7: Hirdessen ön is rádiónkba. Hirdetését a teljes Tiszató régióban hallják a potenciális ügyfele. Rádió 1 Tiszató. Keresse helyi reklámértékesítőnket.
8: 0630 236 83 93.
7: Vagy várjuk személyesen Tiszafüredi stúdiónkban a Gábor Áron út 2-ben.
8: Rádió 1 Tiszató.
9: Albatrosz kikötő. Tiszafüred. Szállások, vezetői engedélyek, motorcsónak bérlés. Színvonalas büfészolgáltatás, és mindezt gyönyörű környezetben. Albatrosz kikötő, Albatrosz kikötő, ahonnan a legszebb vízitúrák indulnak.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most... Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Nuri, Joe Junior, Collár, Lotfi Begi, Loving Arms, Metzger Victoria, Newick, Pool Max, Pure Beat, Stadium X, Wilcox és Yamina. Remélem, hogy senkit nem hagytam ki a listáról.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: hogy...
1: What's up Tomorrowland? My name is Martin Garrix. If you came to party, let me see your beautiful hands up in the air.
0: Hát persze, hogy Martin Garrix is fellépett tegnap a Tomorrowland-en a nagy színpadon. Idén korlátozásokat vezettek be a fesztiválon, mert hogy Belgiumban is asszály van, úgyhogy a pirotechnikai eszközök, hát nyílt láng használata tilos volt. De ami nagyon nagy szám volt még a DJ setben, az az, hogy The Edge, a U2 gitáros, a legendás gitáros is csatlakozott Martin Garrixhez, mert hogy van egy közös daluk. Jön nem sokára, ez a dal.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Timmy Trumpet.

0: lemezlejátszók mögött minden nap este 8-tól a Disco Chic, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten telefonon,

0: Fesztivál augusztus 19-22. Jön a Vodi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubos strandon, Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Nem, ön nem az erdőben hallja a madár csicsergést, hanem a Hableány étterem teraszán üldögélve. A Tiszató fővárosában, Tiszafüreden várja kedves vendégeit a Hableány Hotel és étterem, közvetlenül a Tisza folyó partján, természetközeli környezetben. Éttermünkben a helyi specialitások mellett a hagyományos ételeket is megtalálja, a halászlétől a családi tálakig. Külön termünkben kisebb baráti, családi vagy üzleti rendezvények lebonyolítását is vállaljuk. Nálunk fizethet szép kártyával is. Hableány Hotel és étterem. Tiszafüred, Hunyadi út 2. Asztalfoglalás, rendelésfelvétel 06 59 353-333.
3: Palatinus fürdőszobaszalon. Eljött az ideje otthonának burkolására. Praktikus, kényelmes fürdőszobát szeretne? Esetleg egy modernebb konyhát vagy nappalit? Mi megvalósítjuk álmait. Piacvezető olasz, spanyol burkolólapgyártók széleskörű kínálatában nálunk megtalálja az ön stílusának megfelelőt. Csempék, padlólapok, fürdőkádak, zuhanykabinok, fürdőszobabútorok, szaniterek, csaptelepek, kiegészítők, segédanyagok, burkolószerszámok, laminált padlók és gránit mosogatótálcák nagy választékban kaphatók. Folyamatosan bővülő raktárkészlettel és nagy választékkal várjuk kedves vásárlóinkat. Címünk Tiszafüred, 20-ös út 183. A Selkuttól 50 méterre. Telefon 59-360-200. Ne feledje, ha felújít, ha épít, a Palatinus szépít. Palatinus fürdőszobaszalon.
4: A tető a ház koronája. Bízza a legjobbra! A Füredi Bádogos Kft-nél mindent megtalál, ami a tetőhöz kell. Minőségi cserepes és trapézlemezek rövid határidővel. Tetőkiegészítők és komplet ereszcsatorna rendszerek számos színben, széles választékban, azonnal raktárról. Nálunk nem csak vásárolhat, a tervezéstől a kivitelezésig mindent egy helyen megkap. Sőt, elképzelései alapján egyedi fémből készült termékeket is gyártunk rövid határidővel. Egyes készleten lévő változó termékek ez folyamatos akciós áron juthat hozzá. Füredi Bádogos Kft. Minőségben az első, fémben az élen. Tiszafüred, Szőlősi út 41. Tudjon meg többet a füredibádogos.hu oldalon, vagy hívjon minket 0630 970 95 76.
5: 0630 970 95 76.
6: Ennél egy hamisítatlan tiszai halászlevet, egy incsiklandó harcsapaprikást, vagy egy mennyei túrógombóc, akkor parkod le a Verdán, kösd ki a Ladikon, vagy csak pattanj le a Bringádról, mert a Bárka étterem Abád Szalókon csak is téged vár. Impozáns helyszín, páratlan ízélmény. Bárka Szalók Yacht Club, a magyar konyha szerelmeseinek. Itt azonban nem állunk meg. Az olaszos ízek kedvelőit is meghódítjuk, ugyanis nálunk serceg a tészta, táncol a láng is, mivel igazi nápolyi pizza sül a kemencénkben. Nyitva tartásunk a Csekkol a Bárka Szalók Yacht Club Facebook oldalon.
7: Asztalfoglalás 0630 375 39 59.
6: Kocincsunk egyet a nyárra.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió.

Rádió. Erika Iglesias dala után. Tánc! Itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy. A számunk 0620-311-111. Ide írt Kriszti egy SMS-t. Hello, Márti, most utazunk hazafelé a Balatonról Komlóra a kolléginákkal. Tudom, hogy nincs kívánság műsor, de ha jön egy pörgőzzene, az léci szóljon már nekik. A fontos kérdésem pedig, megálljunk egy negyedik gombóc fagyira? Hát, ha engem kérdezem, mindenképpen.

Miller megy a folytatásban, egy német DJ, Robin Schulz és egy angol énekes, Jasmine Thompson, aki biztos nagyon örül, hogy tegnap bronzérmes lett a foci VB-n az angol válogatott. Ma este döntő, ez pedig a Sun Goes Down.

0: készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
0: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén

Rádió Station, a lemez játszóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regal.

0: Beat, Pool Max, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a mangó darabja csak 599 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második pedig csak 199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
4: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
5: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Tudtad, hogy van egy hely a Tisza tó partján, ahol még a folyó is megpihen? Ahol egy kis vízparti falu nyugalma, és több mint egy tucat aktív élmény vár rád. Az ország legnagyobb vízi játszóterével és trampolinparkjával, kutyastranddal, közel 400 kutyabarát szálláshelyjel és állatbarát programokkal, ahol a Tiszató válogatott ízei várnak, egri borok a Fröccs teraszon és az ország egyik legjobb túrógombóca a Sulyom tájétteremben. Ez az élményfalu, a Tiszató gyerekbarát pihenő faluja. Ha nem csak aludni készülsz a Tiszatóra, ugolj be hozzánk, lassulj le nálunk. Szeretettel várunk egész évben. Élményfalu Sarud. A Tiszató Slow Living mintafaluja.
7: Az otthon a részletekben rejlik. A formákban, a színekben és a jó döntésekben. Az Európa Bútorházban nem siettetünk. Szakszerű tanácsadással segítünk, hogy az új bútor valóban biztos választás legyen. 2000 négyzetméternyi kiállítótér, különböző stílusok és azonnal elérhető készlet, hogy a végeredmény harmonikus és időtálló legyen. Inspirálódj online eobútorház.hu és látogass el hozzánk. Eger, Tárkányi út 21, Európa Bútorház. Minden, ami bútor.
8: Palatinus fürdőszobaszalon. Eljött az ideje otthonának burkolására. Praktikus, kényelmes fürdőszobát szeretne? Esetleg egy modernebb konyhát vagy nappalit? Mi megvalósítjuk álmait. Piacvezető olasz, spanyol burkolólapgyártók széleskörű kínálatában nálunk megtalálja az ön stílusának megfelelőt. Csempék, padlólapok, fürdőkádak, zuhanykabinok, fürdőszobabútorok, szaniterek, csaptelepek, kiegészítők, segédanyagok, burkolószerszámok, laminátpadlók és gránit mosogatótálcák nagy választékban kaphatók. Folyamatosan bővülő raktárkészlettel és nagy választékkal várjuk kedves vásárlóinkat. Címünk Tiszafüred 20-ös út 183. A Selkuttól 50 méterre. Telefon 59-360-200. Ne feledje, ha felújít, ha épít, a Palatinus szépít. Palatinus fürdőszobaszalon.
9: Ha Tiszafüreden egy jót akar enni, a Molnár vendéglőbe kell menni. Ha kicsi a lakás, családi összejövetelhez vagy céges vacsorát tervez, várjuk Önöket a 60 fő befogadására alkalmas külön termünkben. Ajánlatkérés és bővebb infók személyesen a 20-es út 31/B-ben. Hétfőtől péntekig svédasztalos menüvel várjuk vendégeinket 11:30-tól 14 óráig kiszállítással is. Vagy rendelhet a hét bármely napján 9 órától zárásig 10 környező településre. Választom finomabbnál finomabb ételeinkből pörköltek, frissen sültek, vegetáriánus és halételek, tészták, levesek és 31 féle pizza. Futárunknál szép és bankkártyával is fizethet. Telefon 0670 340 1246. Molnár vendéglő, Tiszafüred, 20-ös út 31/B, a MOL kúttal szemben.
10: Rozmarin cukrászda Tiszafüred. Elfelejtetted előre megrendelni a párod születésnapi tortáját? A barátod grillpartiára vinnél egy csomag finom kávét vagy egy üveg egribort ajándékba? Megoldjuk, számíthatsz ránk. Minden nap azonnal elvihető tortákkal várunk a megújult Rozmarin cukrászdában, a régi Korona cukrászda helyén. A hagyományos és a modern cukrászat finom termékei mellett a cukor, tej és lisztmentes, saját készítésű süteményeinket is megtaláljátok napi kínálatunkban. Ha a napi mókuskerékben megpihennél néhány percre, szeretettel várunk egy finom rozmarin kávéra, limonádéra, vagy egy igazi, sűrű, forró csokira. Rozmarin cukrászda a régi Korona cukrászda helyén. Tiszafüred, főút 28, a Deák térnél. www.cukrászdatiszafüred.hu.
11: Épít vagy felújít? Malino ablak. Nálunk megtalálja fa, műanyag, illetve alumínium nyílászáróit. Kül- és beltérre egyaránt. Redőnyök, szúnyoghálók, szalagfüggönyök, garázskapuk széles választékban megtekinthetők és megrendelhetők a tiszafüredi Tesco üzletsoron lévő bemutató termünkben. Felméréstől a beépítésig állunk rendelkezésére. Ne feledje, ha épít vagy felújít, Malino ablak. Telefon 0620 941 29 58.
12: Látom, Gézukám, éppen felújítotok! Megvetted már az összes szerelvényt?
13: Persze! Tiszafüreden a Morgó utca 7-ben van egy szuper szerelvényüzlet, ahol a csaptól a kazánig mindent megkapok. Ráadásul jó áron.
14: Szerelvényüzlet Morgó utca 7. Szerelvényeink nem morognak, dolgoznak.
15: Megszokott ízekkel és régi árakkal várja a régi és új vendégeit a Lizó pizzéria és ételbár. Pizza, gyrosz, wrappok, hamburgerek, frissen sültek nagy választékban. Nyitva a hét minden napján, 11-től 21 óráig. Rendelését már 10 órától leadhatja. Címünk Tiszafüred, főutca 57, telefonszám 0630 605 69 09, 0630 605 69 90.
16: Álmai konyhája. Nálunk gyorsan valóra válik, nem kell heteket várnia.
17: Elemes konyhabútorainkból pillanatok alatt összeállíthatja az igazit, hogy minél előbb élvezhesse új konyháját.
18: Ülőgarnitúra vagy kanapé, egyedi méretben, hatalmas szövet és színválasztékkal és 3 héten belül elkészítjük. Szekrény, sor, gardrób, ágykeret, étkezőasztal vagy szék, akár 1 héten belül átvehető, vagy ki is szállítjuk. Murányi bútor, Tiszafüred, Kúszöles út 223, 0670 511 28 91. Bútor gyorsan, stílusosan.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
19: És most
20: Rádió 1.
19: Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi.

0: 88.7 és 89.2 Rádió 1 Tiszató, csak igazi mai sláger megy. Hello Tiszafüred, hello Abátszalók, jó étvágyat a vasárnapi ebédhez. A háttérben itt leszünk mi is a legütősebb igazi mai slágerekkel. Ez itt a
1: Daily Mix a Rádió 1-en.
0: Benne pedig Ed Sheeran és a Camera.
2: It's

88.7 és 89.2 Rádió 1 a Tiszatúnál, csak igazi mai sláger megy, és hamarosan megrendezzék a tiszafüredi sakknapot. Maratoni játék, jó társaság és rengeteg izgalmas játszma vár a résztvevőkre. Viszont nagyon fontos, változott az időpont. Egy héttel hamarabb, július 24-én fogják tartani a Kovács Pál Művközpontban. Aki hallja, adja tovább a hírt. Tehát július 24-én sakknap Tiszafüreden. Itt a Rádió 1-en pedig pörög tovább a Daily Mix. Jön Szigálá és a Riptide.

vagy a Tisza Tunál, csak igazi mai sláger megy, és az nincs is már olyan messze, hamarosan itt a következő tiszafüredi régiség és kézműves vásár. Ugye a július egy kicsit rendhagyó volt, rendhagyó időpontban, rendhagyó helyszínen, most viszont visszatérnek a jól bevált helyre. Augusztus 1-én kora reggeltől várnak mindenkit a Kastély úti járda szakaszon, tehát augusztus 1-én újra régiség és kézműves vásár Füreden. A Rádió Egyen pedig újra egy igazi mai sláger. A Daily Mixben jön Sam Felt és a Heart Like Mine.

ez itt a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, és ahol jön a nyár legnagyobb kedvence, Bibi Rexa és a New Religion. Az énekesnő egy interjúban elmondta, hogy a dalt élete egyik legnehezebb időszakában írta, úgy fogalmazott, hogy ez a dal egyfajta szerelmes levél magához, a zenéhez, ami az egyetlen fix pont maradt az életében. Bibi Rexa és a Faithless és a New Religion most a Rádió 1-en.

igazi mai sláger után. Jön egy újabb. Ez a 88.7 és 89.2 Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Daily Mix. Minden délben a Rádió 1-en. Egy órán keresztül. Csak igazi mai sláger.

Ez a Rádió egy a Tiszatónál, csak igazi mai sláger megy a 88.7-en és a 89.2-n. A jövő héten pedig lesz egy kis áramszünet Tiszafüreden, az Opus Titánszmér és fejlesztési munkákat végez majd, emiatt július 21-én, 22-én és 23-án áramszünet lehet napközben a Harangszó, az Ipari, a Zrínyi Miklós és a Fürdő utcában. Az esetleges kellemetlenségekért elnézést és megértést kérnek mindenkitől. A Rádió egy déli mixben pedig közben jön Ed Sheeran!

0: 88.7 és 89.2 Rádió Egy a Tiszatúnál.
1: Csak igazi mai sláger megy.
0: Ez volt már a Daily Mix, kedves egészségére mindenkinek, de most még magasabb sebességi fokozatba kapcsolunk, hiszen már is indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Igazi Rádió Egyes kedvenccel nyitunk majd. Jön Tóth Abigér és Accent és a Sugar Daddy.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tudta ön, hogy a háztetőkön lévő pala a bontások után veszélyes hulladéknak minősül? Nem rakható az építési törmelékbe, a lomok közé és a szemétbe sem. Cégünk veszélyes hulladékgyűjtési és szállítási engedély birtokában rövid határidővel vállalja a pala hulladék elszállítását és hivatalos lerakóba történő átadását. Telefon 0630 399 0606. Hívjon bizalommal!
4: Önnek fontos az egészsége? Ha igen, akkor mi megoldjuk önnek autójának fertőtlenítését. A Mészáros Autószervizben járművek klímatöltését, javítását a szervizben, illetve igény esetén helyszínre kiszállással. Ózonos klímafertőtlenítés, tisztítás. Mészáros Autószerviz, Tiszafüred, Debreceni út 82, a Volt Fülöp tüzép helyén. Telefon 0630 621 59 11.
5: 621 59 11.
6: Megunta a beázásokat és a folyamatos karbantartást? Itt az ideje a felújításnak. Válassza a metási, cserepes vagy trapézlemez tetőit akár akciós, trendi, matvörös színben. Felejts el a tető problémákat, élvezze a biztonságot. Metásít, a lemezbe zárt érték.
7: Az idén is DJ Tour Fest. Augusztus 13, 14, 15,

0: kirándulások, helyszín, Morotva kerékpáros pihenőpark. Jegyek a helyszínen vagy elővételben a OneTicket.hu-n és a Füredi kávézóban. Kattanj rá a Facebookon! DJ Tourfest! Ne hagyd ki! Hívd a haverokat is!
1: Megéheztél? Vár az Örvénylő Pub és Pizzéria. Nálunk finomabbnál finomabb ételek várnak rád. Pizzák, frissen sültek, levesek, gíroszok, hamburgerek és hotdogok széles választéka. Ha megéheztél, vagy csak kikapcsolódnál, nálunk a helyed. Nyitvatartás. Hétfőtől csütörtökig és vasárnap 11 órától 21 óráig. Pénteken és szombaton 11 órától 22 óráig. És ha szeretnél valami különlegeset az ételek mellé, csapolt Guinness-szel és más különleges italokkal is várunk. Ráadás! Jól felszerelt játéktermünk a kicsiknek és nagyoknak is remek szórakozást kínál. Címünk Füredi út 17. Rendelés 0620 553 53 53 és 0630 298 27 78.
2: Figyelem, magánszemélyek! Nő a fű, gazasodik a kert, bízza a munkát szakemberre. Herbach Krisztián egyéni vállalkozó vállalja füves területek nyírását és fűkaszálását közepes és nagy területeken, akár rendszeres karbantartással is. Emellett elhanyagolt kertek, udvarok és porták rendbetételét, gazírtását, valamint szezonális fametszést és permetezést is vállal. Kérjen ajánlatot bizalommal! Herbach Krisztián egyéni vállalkozó. Telefonszám 0670 342 0474.
3: Nem, ön nem az erdőben hallja a madárcsicsergést, hanem a Hableány étterem teraszán üldögélve. A Tiszató fővárosában, Tiszafüreden várja kedves vendégeit a Hableány Hotel és étterem, közvetlenül a Tisza folyó partján, természetközeli környezetben. Éttermünkben a helyi specialitások mellett a hagyományos ételeket is megtalálja, a halászlétől a családi tálakig. Külön termünkben kisebb baráti, családi vagy üzleti rendezvények lebonyolítását is vállaljuk. Nálunk fizethet szép kártyával is. Hableány Hotel és étterem. Tiszafüred, Hunyadi út 2.
4: Asztalfoglalás, rendelésfelvétel 06 59 353 333.
5: Blomdél fül- és orrbelövés már Tiszafüreden. Prémium minőség, bőrbarát ékszerek a Zafír ékszerüzletben. Várjuk a főút 37 szám alatt.
6: Fedezze fel a természet kincseit a tiszatavi vízi sétány és ökoturisztikai tanösvényen Poroszlón. Sétáljon Magyarország második legnagyobb víztere fölött járva a 1,5 kilométer hosszú Palló úton, mely körülfut egy kis belső tavon. Fedezze fel a Tiszató élővilágát egy élményekkel teli csónaktúrán, melyre előzetes bejelentkezés szükséges. A helyszínen kölcsönözhető kenu és kerékpár is. Bővebb infók telefonon 0630 299 0178 vagy e-mailben kikötő@ertank.hu. Fűszva pihenőpark és kikötő Poroszló, Kossuth út 81. A tanösvénytúra után térjen be a Fűszva Hotelba egy jó ebédre a gát túloldalán.
7: Spóroljon napenergiával! Indisolar.hu. Napelemrendszerek telepítése, karbantartása és a hozzájuk kapcsolódó pályázatok írása. Több éves tapasztalattal és szakértelemmel. Magánszemélyeknek és cégeknek a pályázatírástól a készrejelentésig. Ügyfeleink részére teljes körű adminisztrációs ügyintézést biztosítunk. Bővebb információk és ajánlatkérés indisolar.hu. 0670 599 9793.
8: Add el ingatlanodat az Otthoncentrummal, és autót nyerhetsz! Most nem csak egy sikeres értékesítés lehet a nyereményed, hanem akár egy vadonatúj Hyundai Kona is. Ha érdekelnek a részletek, keresd minket! Még ma Otthoncentrum Tiszafüred piac tér 7. A promóció időtartama május 1-től június 15-ig. Minden elérhetőségünk a neten www.oc.hu. Majd kattints a tiszafüredi irodára. Otthoncentrum Tiszafüred.
9: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: És most
11: Rádió
10: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Balog István Vilmossal. Csak igazi, ma is láger megy. 88.7 és 89.2.

88.7 és 89.2 rádió, egy Tiszató, csak igazi mai sláger megy, és néhány nap múlva újra vár mindenkit az Életmódváltó klubja Tiszafüreden. Ez egy támogató közösség, ahol az elhatározásból valódi tartós változás lehet. Legközelebb július 30-án 17 órától a Kovács Pál Művközpontban tartanak foglalkozást. Ne hagyják ki a lehetőséget. És ne adják ki Taylor Swift dalát sem. Vele folytatjuk a Rádió 1-en, ez az Uplight.

88.7 minden igazi mai sláger után jön egy újabb. Ez a 88.7 és 89.2 Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

Ez a Rádió 1 a Tiszatúnál, csak igazi mai sláger megy, egy olasz house DJ-vel folytatjuk, aki mindig is arról volt híres, hogy nagyon jól tudta vegyíteni a keményebb ütemeket a slágeresebb hangzással. Na nézzük ezt,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Klímát szeretne, de nem tudja, hogy miért válasszon. Segít a döntésben a Tisztató Klíma. Regisztrált hatóságilag nyilvántartott klímaszerelőt keres. Tisztató Klíma. Klímák értékesítése, beüzemelése, karbantartása, tisztítása. Ingyenes tanácsadás, versenyképes árak, gyors, tiszta munka, akár 10 év garancia. Keressen bizalommal elérhetőségeink egyikén. www.tisztatóklíma.hu. Telefonszám 0670 628 7148. Tisztató Klíma.
3: Az idén is DJ Tour Fest augusztus 13-14-15 Tisza Füred, BSV, Mish, Bruno és Pak, K. Kevin, Belano, Mollywood, Pure Beat, Bárány Attila, Lümen Prala, Hazetomika, Szecsei és még sokan mások. Helyszín Morotva kerékpáros pihenőpark. Jegyek a helyszínen vagy elővételben a oneticket.hu-n és a Füredi kávézóban. Kattanj rá a Facebookon. DJ Tour Fest. Ne hagyd ki, hívd a haverokat is.
4: Fedezze fel a természet kincseit a Tiszatavi vízi sétány és ökoturisztikai tanösvényen, Poroszlón. Sétáljon Magyarország második legnagyobb víztere fölött járva a másfél kilométer hosszú Palló úton, mely körülfut egy kis belső tavon. Fedezze fel a Tiszató élővilágát egy élményekkel teli csónaktúrán, melyre előzetes bejelentkezés szükséges. A helyszínen kölcsönözhető kenu és kerékpár is. Bővebb infók telefonon 0630 299 0178 vagy e-mailben kikötőkukac@ertank.hu. Fűszvapihenőpark és kikötő Poroszló, Kossuth út 81. A tanösvénytúra után térjen be a Fűszva Hotelba egy jó ebédre a gát túloldalán.
5: Az otthon a részletekben rejlik, a formákban, a színekben és a jó döntésekben. Az Európa Bútorházban nem siettetünk, szakszerű tanácsadással segítünk, hogy az új bútor valóban biztos választás legyen. 2000 négyzetméternyi kiállítótér, különböző stílusok és azonnal elérhető készlet, hogy a végeredmény harmonikus és időtálló legyen. Inspirálódj online eobútorház.hu és látogass el hozzánk. Eger, Tárkányi út 21, Európa Bútorház. Minden, ami bútor.
6: Ha Tiszafüreden egy jót akar enni, a Molnár vendéglőbe kell menni. Ha kicsi a lakás, a családi összejövetelhez, vagy céges vacsorát tervez, várjuk Önöket a 60 fő befogadására alkalmas külön termünkben. Ajánlatkérés és bővebb infók személyesen a 20-es út 31/B-ben. Hétfőtől péntekig svédasztalos menüvel várjuk vendégeinket 11:30-tól 14 óráig kiszállítással is. Vagy rendelhet a hét bármely napján 9 órától zárásig 10 környező településre. Finomabbnál finomabb ételeinkből pörköltek, frissen sültek, vegetáriánus és halételek, tészták, levesek és 31 féle pizza. Futárunknál szép és bankkártyával is fizethet. Telefon 0670 340 1246. Molnár vendéglő, Tiszafüred, 20-es út 31/B a MOL kúttal szemben.
7: Rozmarin cukrászda Tiszafüred. Elfelejtetted előre megrendelni a párod születésnapi tortáját? A barátod grillpartiára vinnélek csomag finom kávét vagy egy üveg egribort ajándékba. Megoldjuk, számíthatsz ránk. Minden nap azonnal elvihető tortákkal várunk a megújult Rozmarin cukrászdában, a régi Korona cukrászda helyén. A hagyományos és a modern cukrászat finom termékei mellett a cukor, tej és lisztmentes, saját készítésű süteményeinket is megtaláljátok napi kínálatunkban. Ha a napi mókuskerékben megpihennél néhány percre, szeretettel várunk egy finom rozmarin kávéra, limonádéra, vagy egy igazi, sűrű, forró csokira. Rozmarin cukrászda a régi Korona cukrászda helyén. Tiszafüred, főút 28, a Deák térnél. www.cukrászdatiszafüred.hu.
8: Tudtad, hogy van egy hely a Tisza tópartján, ahol még a folyó is megpihen? Ahol egy kis vízparti falu nyugalma, és több mint egy tucat aktív élmény vár rád. Az ország legnagyobb vízi játszóterével és trampolinparkjával, kutyastranddal, közel 400 kutyabarát szálláshelyjel és állatbarát programokkal, ahol a Tiszató válogatott ízei várnak, egri borok a Fröccs teraszon és az ország egyik legjobb túrógombóca a Sulyom tájétteremben. Ez az élményfalu, a Tiszató gyerekbarát pihenő faluja. Ha nem csak aludni készülsz a Tiszatóra, ugolj be hozzánk, lassulj le nálunk. Szeretettel várunk egész évben. Élményfalu Sarud, a Tiszató Slow Living mintafaluja.
9: Látogass el hozzánk Abátszalókra a Riviera vízi sporthoz, az extrém vízi sportok paradicsomába. Várunk vízibanánnal, vízibobbal, wakeszörfel és jetskivel. Bérelj nálunk egy szápot és evezz csendes vizeken. Hajótúráikkal fedezd fel a Tiszató csodáit, majd hűsd le magad egy frissítő koktéllal a Riviera Beach Barban. Hétvégente pedig nappali beach bulikkal várunk, ahol a hamisíthatatlan nyári hangulatról legjobb DJ-ink gondoskodnak. Kövess minket TikTokon, Facebookon és Instagramon. Riviera vízi sport, ahol az élmény nem marad száraz.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Folytatódik

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: a 88.7 és 89.2 Rádió 1-en. Igazi mai sláger követ, igazi mai slágert. Igazi mai slágert. Igazi mai slágert. Kizárólag a legnagyobbak.
1: Változatosan.
0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger.

0: 88.7 és 89.2 Rádió 1 Tiszató, csak igazi mai sláger megy, és idén is megnyílt a strandkönyvtár, ahogy minden nyáron a Tiszafüredi Városi Könyvtár most is kiköltözött a szabadvízi strandra, és egy kis olvasnivalóval várják a fürdőzőket, hogyha arra járnak, akkor mindenképpen nézzenek be hozzájuk.
1: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
0: Jön Ray Dalton és a Blood Running.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a mangó darabja csak 599 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén minden második pedig csak 199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak.
5: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Figyelem, magánszemélyek! Nő a fű, gazasodik a kert, bízza a munkát szakemberre. Herbach Krisztián egyéni vállalkozó vállalja füves területek nyírását és fűkaszálását közepes és nagy területeken, akár rendszeres karbantartással is. Emellett elhanyagolt kertek, udvarok és porták rendbetételét, gazírtását, valamint szezonális fametszést és permetezést is vállal. Kérjen ajánlatot bizalommal! Herbach Krisztián egyéni vállalkozó. Telefonszám 0670-342-0474.
7: Megéheztél? Vár az Örvénylő Pub és Pizzéria. Nálunk finomabbnál finomabb ételek várnak rád. Pizzák, frissen sültek, levesek, gíroszok, hamburgerek és hotdogok széles választéka. Ha megéheztél, vagy csak kikapcsolódnál, nálunk a helyed. Nyitvatartás. Hétfőtől csütörtökig és vasárnap 11 órától 21 óráig. Pénteken és szombaton 11 órától 22 óráig. És ha szeretnél valami különlegeset az ételek mellé, csapolt Guinness-szel és más különleges italokkal is várunk. Ráadás! Jól felszerelt játéktermünk a kicsiknek és nagyoknak is remek szórakozást kínál. Címünk Füredi út 17. Rendelést 0620 553 53 53 és 0630 298 27 78. Önt is várjuk Tiszafüreden, a Mi Kis Hajósboltunkban, ahol mindent megtalál, ami a hajózáshoz és horgászathoz szükséges. Kínálunk hajós és csónaküléseket, elektromos és benzines csónak

0: továbbá hajós felszerelések, mentőmellények, egészségügyi csomag, evezők, szapoly, szivattyúk, csáklyák, akkumulátorok. Horgászoknak felszerelések, csalik, etetőanyagok, horgok, damilok. Nézzen be hozzánk! Tiszafüred, Hunyadi út 29. A mi kis hajósboltunk, hogy görbüljön a bot.
1: Albatrosz kikötő. Tiszafüred. Szállások, vezetői engedélyek, motorcsónak bérlés, színvonalas büfészolgáltatás, és mindezt gyönyörű környezetben. Albatrosz kikötő. Albatrosz kikötő. Ahonnan a legszebb vízitúrák indulnak.
0: Vásárlását kezdje a Tiszatúj Tüzében és Fészekáruházban, ahol már 30 éve állunk vásárlóink szolgálatában. A térség legnagyobb építőanyag választékával, minőségi árukkal várjuk Önöket. Falazóanyagok, tetőfedőanyagok, fenyőfűrészáru, hőszigetelőrendszerek, csempék, padlólapok, ragasztók, fugázók, festékek, kőműves, festő, burkolószerszámok. Teljes választékunkat tekintse meg honlapunkon a www.tisza-tuiztuzeptelep.hu-n. Időszakonként engedményes vásár. 30 kilométeren belül kedvezményes házhoz szállítás, darúzás biztosítása. Vegye igénybe szolgáltatásainkat. Ferenci és Ferenci Kft. Tiszafüred, Rét utca 10. Telefonszám 59-es körzet 511 016 és 511 017. E-mail ferencikft97@gmail.com.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, ma is

Egy nagyon kellemes vasárnap délutánt mindenkinek. A mikrofonnál Kismerti, és az igazi mai slágerek is felsorakoztak. Fastboy, Martin Garrix, Avicii és még sokan mások. Tegnap Anglia bronzérmes lett a foci VB-n. 60 év után szerzett érmet az ország, és hát ugye ma este Spanyolország-Argentina meccs lesz, meg a zenei műsor, amit nagyon-nagyon várnak a nem foci drukkerek is. Tényleg SMS-ben egy nem reprezentatív kutatás. Jöhetnek a tippek, hogy ki nyeri ma az aranyérmet. Mindjárt olvasom őket. So

0: csak igazi mai sláger, mert egy nagyon kellemes vasárnap délután mindenkinek 4:30 után járunk egy kicsivel. Itt az idő, hogy meghallgassunk szerintem egy jó kis Avicii EDM klasszikust. Álló Black bársonyos hangjával jön a Wake Me Up, és hát végeztem az előbb egy nem túl reprezentatív kutatást SMS-ek formájában. A legtöbb Rádió 1-es, aki jelenleg minket hallgat, Spanyolországot teszi meg a ma esti VB győztesének, például Sebi is ezt írta, hát a mesterséges intelligencia szerint 2-1-re nyer Spanyolország Argentinával szemben. Avicii, Álló Black és egy csodálatos klasszikus a Wake Me Up szól már is.
1: Avicii örökké él a Rádió 1-en.

0: across your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Palatinus fürdőszobaszalon. Eljött az ideje otthonának burkolására. Praktikus, kényelmes fürdőszobát szeretne? Esetleg egy modernebb konyhát vagy nappalit? Mi megvalósítjuk álmait. Piacvezető olasz, spanyol burkolólapgyártók széleskörű kínálatában nálunk megtalálja az ön stílusának megfelelőt. Csempék, padlólapok, fürdőkádak, zuhanykabinok, fürdőszobabútorok, szaniterek, csaptelepek, kiegészítők, segédanyagok, burkolószerszámok, laminált padlók és gránit mosogatótálcák nagy választékban kaphatók. Folyamatosan bővülő raktárkészlettel és nagy választékkal várjuk kedves vásárlóinkat. Címünk Tiszafüred, 20-ös út 183. A Selkuttól 50 méterre. Telefon 59-360-200. Ne feledje, ha felújít, ha épít, a Palatinus szépít. Palatinus fürdőszobaszalon.
4: Eladó Tiszafüreden a Széchenyi kertben egy 1000 négyzetméteres beépíthető telek. Kedvező áron. Telefon plusz 36 30 919 44 06.
5: Figyelem! Minőségi ajtók, ablakok, redőnyök, szúnyoghálók, poroszló. Keresse a profi ablakost. Felmérés, gyártás, beépítés rövid határidővel. Bejárati ajtók 7 méretben, műanyag ablakok 40 különböző méretben készletről azonnal megvásárolható. Kiváló minőség, kedvező ár. Profi ablak. Lakos, Boroszló, Főút 101. Hívjon most 0620 999 66 66.
6: Fáj, nyilal, zsibbad, keze, lába, fejfájás, migrén, szédülés. Tapasztalja meg általam a fájdalommentes életet. Keresse Andrea Csontkovácsot 7 év szakmai tapasztalattal és több ezer elégedett vendég ajánlásával. 0670 615 17 27. Vigyázzunk együtt az egészségére. Akár az első kezelés után érezhető a változás. Andrea Csontkovács stúdió, Tiszafüred.
7: 0670 615 17 27.
8: Megszokott ízekkel és régi árakkal várja a régi és új vendégeit a Lizó Pizzeria és Ételbár. Pizza, gyrosz, wrappok, hamburgerek, frissen sültek nagy választékban. Nyitva a hét minden napján, 11-től 21 óráig. Rendelését már 10 órától leadhatja. Címünk Tiszafüred, Főutca 57. Telefonszám 0630 605 69 09 0630 605 69 90.
9: Látogass el hozzánk Abátszalókra a Riviera vízisporthoz, az extrém vízisportok paradicsomába. Várunk vízibanánnal, vízibobbal, végszörfel és jetskivel. Mérej nálunk egy szápot és elvesz csendes vizeken.
10: Hajótúráikkal fedezd fel a Tiszató csodáit, majd hűsd le magad egy frissítő koktéllal a Riviera Beach Barban.
9: Hétvégente pedig nappali beachbulikkal várunk, ahol a hamisíthatatlan nyári hangulatról legjobb DJ-ink gondoskodnak. Kövess minket TikTokon, Facebookon és Instagramon.
10: Riviera vízisport, ahol az élmény nem marad szára.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: És most! Rádió 1! Folytatódik

0: azoknak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

0: hazai élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezgátóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metker Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Gun, Zoer Junior, Collar, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadiumex. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a mangó darabja csak 599 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második pedig csak 199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Figyelem!
3: A nyilászárók mellett már cserepeslemezek, trapézlemezek, kerítéselemek és ereszcsatorna rendszerek is kaphatók Poroszlón, a profi ablakos telephelyén. Nagy szín és fajta választék, bővülő raktárkészlet. Trapézlemezek több méretben már bruttó 1700 forintos négyzetméter ártól azonnal megvásárolható. Teljes körű kivitelezést is vállalunk. Profi ablakos, Poroszló, főút 101, telefon 0620 999 66 66.

0: Fáj, nyilal, zsibbad, kezelába, fejfájás, migrén, szédülés. Tapasztalja meg általam a fájdalommentes életet. Keresse Andrea Csontkovácsot 7 év szakmai tapasztalattal és több ezer elégedett vendég ajánlásával. 0670 615 17 27. Vigyázzunk együtt az egészségére. Akár az első kezelés után érezhető a változás. Andrea Csontkovács stúdió, Tiszafüred. 0670 615 17 27.
1: Spóroljon napenergiával indisolar.hu. Napelemrendszerek telepítése, karbantartása és a hozzájuk kapcsolódó pályázatok írása. Több éves tapasztalattal és szakértelemmel. Magánszemélyeknek és cégeknek a pályázatírástól a készrejelentésig. Ügyfeleink részére teljes körű adminisztrációs ügyintézést biztosítunk. Bővebb információk és ajánlatkérés indisolar.hu. 0670 599 97 93.
2: Tudta ön, hogy a háztetőkön lévő pala a bontások után veszélyes hulladéknak minősül? Nem rakható az építési törmelékbe, a lomok közé és a szemétbe sem. Cégünk veszélyes hulladékgyűjtési és szállítási engedélybirtokában a rövid határidővel vállalja a pala hulladék elszállítását és hivatalos lerakóba történő átadását. Telefon 0630 399 0606. Hívjon bizalommal!
3: Önt is várjuk Tiszafüreden, a Mi Kis Hajósboltunkban, ahol mindent megtalál, ami a hajózáshoz és horgászathoz szükséges. Kínálunk hajós és csónaküléseket, elektromos és benzines csónakmotorokat, továbbá hajós felszerelések, mentőmellények, egészségügyi csomag, evezők, szapoly, szivattyúk, csákják, akkumulátorok. Horgászoknak felszerelések, csalik, etetőanyagok, horgok, damilok. Nézzen be hozzánk! Tiszafüred, Hunyadi út 29. A Mi Kis Hajósboltunk, hogy görbüljön a bot.
4: Add el ingatlanodat az Otthoncentrummal, és autót nyerhetsz. Most nem csak egy sikeres értékesítés lehet a nyereményed, hanem akár egy vadonatúj Hyundai Kona is. Ha érdekelnek a részletek, keresd minket. Még ma Otthoncentrum Tiszafüred piac tér 7. A promóció időtartama május 1-től június 15-ig. Minden elérhetőségünk a neten www.oc.hu. Majd kattints a tiszafüredi irodára. Otthoncentrum Tiszafüred.
5: Blomdél fül- és orrbelövés már Tiszafüreden. Prémium minőség, bőrbarát ékszerek a Zafír ékszerüzletben. Várjuk a főút 37 szám alatt.
6: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: És most!
8: Rádió
7: indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
8: Rádió
7: az 50.

Csak igazi mai sláger megy. Ez a Top 50 Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenceivel 2026-29. Hetén. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok. Mutatom a sereghajtókat. 50. volt ugye Szigálától Jack Sumitől a Riptide, 49. David Gettával, Alessóval.

0: Disco és Rehab közös dala a Sleep Tonight.
1: Rádió egy top 50, a 43.
0: Katy Perry-től a Lifetimes, itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Klímát szeretne, de nem tudja, hogy miért válasszon. Segít a döntésben a Tisztató Klíma. Regisztrált hatóságilag nyilvántartott klímaszerelőt keres. Tisztató Klíma. Klímák értékesítése, beüzemelése, karbantartása, tisztítása. Ingyenes tanácsadás, versenyképes árak, gyors, tiszta munka, akár 10 év garancia. Keressen bizalommal elérhetőségeink egyikén. www.tisztatóklíma.hu. Telefonszám 0670 628 7148. Tisztató Klíma.
3: Hirdessen ön is rádiónkba! Hirdetését a teljes Tisztató régióban hallják a potenciális ügyfele. Rádió 1 Tisztató. Keresse helyi reklámértékesítőnket 0630 236 83 93 vagy várjuk személyesen Tiszafüredi stúdiónkban a Gábor Áron út 2-ben. Rádió 1 Tisztató.
4: Zafir ékszerüzlet. Tiszafüreden a főút 37-ben. Zafir ékszerüzlet. Tiszafüred, főút 37.
5: Látogass el hozzánk Abátszalókra a Riviera vízisporthoz, az extrém vízisportok paradicsomába. Várunk vízi banánnal, vízi bobbal, végszörfel és jetskivel. Mérej nálunk egy szápot és evesz csendes vizeken.
6: Hajótóráinkkal fedezd fel a Tiszató csodáit, majd hűsd le magad egy frissítő koktéllal a Riviera Beach Barban.
5: Hétvégente pedig nappali beach bulikkal várunk, ahol a hamisíthatatlan nyári hangulatról legjobb DJ-ink gondoskodnak. Kövess minket TikTokon, Facebookon és Instagramon.
6: Riviera vízisport, ahol az élmény nem marad száraz.
7: Nem, ön nem az erdőben hallja a madárcsicsergést, hanem a Hableány étterem teraszán üldögélve. A Tiszató fővárosában, Tiszafüreden várja kedves vendégeit a Hableány Hotel és étterem, közvetlenül a Tisza folyó partján, természetközeli környezetben. Éttermünkben a helyi specialitások mellett a hagyományos ételeket is megtalálja, a halászlétől a családi tálakig. Külön termünkben kisebb baráti, családi vagy üzleti rendezvények lebonyolítását is vállaljuk. Nálunk fizethet szép kártyával is. Hableány Hotel és étterem. Tiszafüred, Hunyadi út 2.
8: Asztalfoglalás, rendelésfelvétel 06 59 353 333.
9: Ha Tiszafüreden egy jót akar enni, a Molnár vendéglőbe kell menni. Ha kicsi a lakás, a családi összejövetelhez vagy céges vacsorát tervez, várjuk Önöket a 60 fő befogadására alkalmas külön termünkben. Ajánlatkérés és bővebb infók személyesen a 20-es út 31/B-ben. Hétfőtől péntekig svédasztalos menüvel várjuk vendégeinket 11:30-tól 14 óráig kiszállítással is. Vagy rendelhet a hét bármely napján 9 órától zárásig 10 környező településre. Választom finomabbnál finomabb ételeinkből pörköltek, frissen sültek, vegetáriánus és halételek, tészták, levesek és 31 féle pizza. Futárunknál szép és bankkártyával is fizethet. Telefon 0670 340 1246. Molnár vendéglő, Tiszafüred, 20-es út 31/B a MOL kúttal szemben.
0: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

itt a Rádió Egyen a Top 50-ben. Jön egy kis felsorolás. A 38. helyen játszottam Ray Daltontól a Do It Again, 37. volt a Disturbed Sound of Silence a Serial Remixben,

How's this? Beat of your heart jött ez után a 35. helyen, 34. Lado-tól a Lottery, 33. lett Alex Warren és az Ordinary. Ed Sheeran, Martin Garrix, Repeat It, a 32. És most szólt Rehab-től, Inától, a Rock My Body a 31. helyen. Jön a Tame Impala, az együttes, ami egy személyes. A zseniális ausztrál énekes producer Kevin Parker, amikor stúdiózik, akkor mindig egyedül írja, énekli és veszi fel a dalait. A színpadon viszont egy tehetséges zenészekből álló koncertzenekar kíséri őt, hogy a sűrű, szijederikus hangzást élőben is életre tudják kelteni. Tame Impala a 30. lett ezzel a dalával, itt a Dracula.

Az igazi visszaszámlálás. Rádió 1 Top 50. A legjobb igazi mai slágerek egy helyen. A Rádió 1-en. Minden hétvégén. Rádió 1 Top 50. A 28.

Rádió 1-en, ez a Top 50, és ez a dal, amit most indítok, ez még belefér ebbe az órába. Camrad, Hug Yourself a 27. helyen, a cím, és hát a 18 karikás áthallás lehetősége, a Hug Yourself annyira meghökkentette a kiadóját, hogy felmerült a szakikban, vajon rádióbarát lesz-e a dal. Végül is pont emiatt a kis pimasság miatt lett a rajongók és rádióhallgatók kedvence. Hug Yourself, Camrad következik a 27. helyen.

0: Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. Azonnal folytatjuk a visszaszámlálást. Teddy Swims, The Door, mindjárt szól a 24. helyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timmy Trumpet.

0: minden nap este 8-tól a Disco Chic, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten telefon.

0: Fesztivál augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Figyelem!
2: Minőségi ajtók, ablakok, redőnyök, szúnyoghálók, poroszló. Keresse a profi ablakost. Felmérés, gyártás, beépítés, rövid határidővel. Bejárati ajtók 7 méretben, műanyag ablakok 40 különböző méretben, készletről azonnal megvásárolhatók. Kiváló minőség, kedvező ár. Profi ablakos. Poroszló. Főút 101. Hívjon most 0620 999 66 66.
0: Figyelem!
2: Minőségi ajtók, ablakok, redőnyök, szúnyoghálók, poroszló. Keresse a profi ablakost. Felmérés, gyártás, beépítés, rövid határidővel. Bejárati ajtók 7 méretben, műanyag ablakok 40 különböző méretben, készletről azonnal megvásárolhatók. Kiváló minőség, kedvező ár. Profi ablakos. Poroszló. Főút 101. Hívjon most 0620 999 66 66.
3: Európa legnagyobb édesvízi akváriuma, 3D-s mozi, kishajós kirándulás, 7 hektáros állatpark, zümmögő tanösvény. Kicsiket és nagyokat is vár egy felejthetetlen, természetközeli élmény Poroszlón a Tiszatavi Ökocentrumban. www.tiszataviökocentrum.hu a természet élménytára.
4: Hirdessen ön is rádiunkban! Hirdetését a teljes Tiszató régióban hallják a potenciális ügyfele. Rádió 1 Tiszató. Keresse helyi reklámértékesítőnket 0630 236 83 93 vagy várjuk személyesen Tiszafüredi stúdiónkban a Gábor Áron út 2-ben. Rádió 1 Tiszató.
5: Fáj, nyilal, zsibbad, kezelába, fejfájás, migrén, szédülés. Tapasztalja meg általam a fájdalommentes életet. Keresse Andrea Csontkovácsot 7 év szakmai tapasztalattal és több ezer elégedett vendég ajánlásával. 0670 615 17 27. Vigyázzunk együtt az egészségére. Akár az első kezelés után érezhető a változás. Andrea Csontkovács stúdió, Tiszafüred. 0670 615 17 27.
0: Figyelem!
2: A nyilászárók mellett már cserepeslemezek, trapézlemezek, kerítéselemek és ereszcsatorna rendszerek is kaphatók Poroszlón, a profi ablakos telephelyén. Nagy szín és fajta választék, bővülő raktárkészlet. Trapézlemezek több méretben már bruttó 1700 forintos négyzetméter ártól.

0: azonnal megvásárolható. Teljes körű kivitelezést is vállalunk. Profi ablakos, Poroszló, Főút 101. Telefon 0620 999 66 66.
1: Kényelem bútorbolt. Tiszafüred, Főút 47, első, második emelet. A térség legnagyobb bútorboltjában folyamatosan megújuló árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat. Érdeklődjön aktuális akcióinkról. Telefon 0620 926 42 70. Kényelem bútorbolt. Kényelem bútorbolt. Kényelem bútorbolt.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió 1!
3: Indul a slágerlista! Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy.
2: Rádió 1!
3: A 24.

Rádió 1-en. Ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Györke Attila vagyok, és Jennifer Lopez fog énekelni a folytatásban, aki ex-ével, Ben Affleckkel még 2023-ban egy nagyon jó biznisz csinált, egy 135 millió dolláros kastélyt közel 61 millió dollárért vásárol meg, tehát kevesebb, mint a feléért Beverly Hillsben. De miután ők elváltak, J.Lo nem nagyon használta az ingatlant, és most szeretné eladni, de így már nem tűnik annyira jónak a biznisz, mert hogy a kastélyt nem, hogy a vételi áron 61-ért nem tudta eladni, de már 50 millióért sem. Most volt egy érdeklődője 50-ért, de az meggondolta magát, úgyhogy valószínűleg nem 11 milliót, hanem lehet, hogy ennél jóval is többet fog bukni végül az üzleten. Jennifer Lopez, aki újra a slágerlistákon van ezzel a dalával, David Guetta segítségével. Save Me Tonight, ami a 23.

0: Rádió 1-en, a Top 50-ben Jennifer Lopez és David Guetta újdonságát a 22. helyen a Fastboy követi. Good Life! Lady Gaga-tól az Abrakadabra a 21. helyen szólt. Kashmir Wild Ride a 20.
1: Rádió 1 Top 50, a 19.
0: Ray, Where Is My Husband? A This Music May Counting Hope-on jelent meg, az album egy életmunkája, ahogy Ray mondta. Nagyon sokáig tartott neki elkészíteni, minden vérsejtjét beletette. Nagyon ki is merült, mind mentálisan, mind fizikailag az elkészítése után, mert hogy vagy színpadon volt, vagy a stúdióban, és ez a munkafolyamat kimerítette. Ő maga lett egyébként a lemez producere is, mert a legmagasabb színvonalat szerette volna nyújtani a rajongóinak. Ez a dala ismét lépett előre, és a héten már a 19. Where Is My Husband?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Fedezze fel a természet kincseit a tiszatavi vízi sétány és ökoturisztikai tanösvényen Poroszlón. Sétáljon Magyarország második legnagyobb víztere fölött járva a másfél kilométer hosszú Pallóúton, mely körülfut egy kis belső tavon. Fedezze fel a Tiszató élővilágát egy élményekkel teli csónaktúrán, melyre előzetes bejelentkezés szükséges. A helyszínen kölcsönözhető kenu és kerékpár is. Bővebb infók telefonon 0630-299-0178 vagy e-mailben kikötőkukac@ertank.hu. Fűszfapihenőpark és kikötő Poroszló, Kossuth út 81. A tanösvénytúra után térjen be a Fűszfa Hotelba egy jó ebédre a gát túloldalán.
3: Felújítana, vagy csak szállítana? Keresse bizalommal a Tiszató gépkölcsönzőt. Utánfutók és ipari gépek bérlése nagy választékban. Tiszafüred, 20-ös út 58. Telefon 0620-235-6580. www.tiszatógépkölcsönző.hu www.tiszatógépkölcsönző.hu.
4: Az otthon a részletekben rejlik. A formákban, a színekben és a jó döntésekben. Az Európa Bútorházban nem siettetünk. Szakszerű tanácsadással segítünk, hogy az új bútor valóban biztos választás legyen. 2000 négyzetméternyi kiállítótér, különböző stílusok és azonnal elérhető készlet, hogy a végeredmény harmonikus és időtálló legyen. Inspirálódj online eubútorház.hu és látogass el hozzánk. Eger, Tárkányi út 21, Európa Bútorház. Minden, ami bútor.
5: A tető a ház koronája. Bízza a legjobbra! A Füredi Bádogos Kft-nél mindent megtalál, ami a tetőhöz kell. Minőségi cserepes és trapézlemezek rövid határidővel. Tetőkiegészítők és komplet ereszcsatorna rendszerek számos színben, széles választékban, azonnal raktárról. Nálunk nem csak vásárolhat, a tervezéstől a kivitelezésig mindent egy helyen megkap. Sőt, elképzelései alapján egyedi fémből készült termékeket is gyártunk rövid határidővel. Egyes készleten lévő változó termékek ez folyamatos akciós áron juthat hozzá. Füredi Bádogos Kft. Minőségben az első, fémben az élen. Tiszafüred, Szőlősi út 41. Tudjon meg többet a füredibádogos.hu oldalon, vagy hívjon minket 0630 970 95 76. 0630 970 95 76.
6: Álmai konyhája. Nálunk gyorsan valóra válik, nem kell heteket várnia.
7: Elemes konyha bútorainkból pillanatok alatt összeállíthatja az igazit, hogy minél előbb élvezhesse új konyháját.
6: Ülőgarnitúra vagy kanapé, egyedi méretben hatalmas szövet és színválasztékkal és 3 héten belül elkészítjük. Szekrény, sor, gardrób, ágykeret, étkezőasztal vagy szék, akár 1 héten belül átvehető, vagy ki is szállítjuk. Murányi bútor, Tiszafüred, 20-ös út 223, 0670 511 28 91. Bútor gyorsan, stílusosan.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: És most.
0: Rádió
8: 1. Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy.
0: Rádió 1.
8: Rádió 1 Top 50. A 10.

A rádió egyen a top 50-ben is csak igazi mai sláger megy. Nemrég Alex Kenji újdonságát 14. helyen Ed Sheeran és Camel követte Cyril remixében. 13. Accent, Sarah, Misha Miller és a Don't Leave. Jokori, Galantis, Stay a Little Longer, 12. Comrades,

ezt követte Ray Daltontól a Blood Running a 10. helyen. 9. lett Taylor Swift és az Opel Light. Londonban forgatták a videóklipjét, és akkora titkolózás ment, néhány boltossal elhitették, hogy egy biztosítós reklám készül, nehogy kiderüljön, hogy Taylor Swift a helyszínen van. A forgatási költség egyébként közel 1 millió

Ez a Rádió 1, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy, és hogy igazi legyen a nyár hangulat, zenéjen most nekünk BB Rexa, az aktuális sikert indítottam el tőle. Egy interjúban mesélte el, hogy élete legelső saját kazettáját a New Yorki Times Square-en egy lemezboltban vette meg neki a nagynénje, Christina Aguilera, What a Girl Wants. Az első CD

Tan az ő filozófiája, úgyhogy bárhol is nyaraljon idén nyáron a Rádió 1 hallgató, én képzeletben most oda repítem. Itt van Sam Feld és a Hard Like Mine, ami a héten a harmadik.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 2026-29. hetén mutatom, mi a 10 legnagyobb kedvenc a Rádió 1-en. 10. Ray Dalton és a Blood Running. Taylor Swift, Opal Light, a 9. Nyolcadik lett Tóth Abigail, Accent és a Sugar Daddy,

BB Rexha, Faithless, New Religion, 6. Az olasz DJ Hypaton, Norma J. Martin és az Out of My Head, az 5. Múlt héten 2. volt, most lekerült a dobogóról Ed Sheeran és az Azizam.

Heart Like Mine már a harmadik. Purple Disco Machine, Hurts, Wonderful Life, második.

ezt szereti a legjobban jelen pillanatban az ország, ráadásul Taylor Swift 2 zenéjével is a top 10-ben van, ugye? Aki ezt a listát átböngészné, használja a weboldalunkat a rádió1.hu-t, friss lista pedig legközelebb pont egy hét múlva itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a mangó darabja csak 599 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén minden második pedig csak 199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: És a döntő pillanat.
4: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
0: Gól! Reklámot hallottak.
5: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Figyelem, magánszemélyek! Nő a fű, gazosodik a kert, bízza a munkát szakemberre. Herbach Krisztián egyéni vállalkozó vállalja füves területek nyírását és fűkaszálását közepes és nagy területeken, akár rendszeres karbantartással is. Emellett elhanyagolt kertek, udvarok és porták rendbetételét, gazírtását, valamint szezonális fametszést és permetezést is vállal. Kérjen ajánlatot bizalommal! Herbach Krisztián egyéni vállalkozó. Telefonszám 0670-342-0474.
7: Vásárlását kezdje a Tiszatúj tüzében és fészekáruházban, ahol már 30 éve állunk vásárlóink szolgálatában. A térség legnagyobb építőanyag választékával, minőségi árukkal várjuk Önöket. Falazóanyagok, tetőfedőanyagok, fenyőfűrészáru, hőszigetelőrendszerek, csempék, padlólapok, ragasztók, fugázók, festékek, kőműves, festő, burkolószerszámok. Teljes választékunkat tekintse meg honlapunkon a www.tisza-tuiztuzeptelep.hu-n. Időszakonként engedményes vásár. 30 kilométeren belül kedvezményes házhozszállítás, darúzás biztosítása. Vegye igénybe szolgáltatásainkat. Ferenci és Ferenci Kft. Tiszafüred, Rét utca 10. Telefonszám 59-es körzet 511-016 és 511-017. E-mail ferencikft97@gmail.com.
8: Megéheztél? Vár az Örvénylő Pub és Pizzéria. Nálunk finomabbnál finomabb ételek várnak rád. Pizzák, frissen sültek, levesek, gíroszok, hamburgerek és hotdogok széles választéka. Ha megéheztél, vagy csak kikapcsolódnál, nálunk a helyed. Nyitvatartás. Hétfőtől csütörtökig és vasárnap 11 órától 21 óráig. Pénteken és szombaton 11 órától 22 óráig. És ha szeretnél valami különlegeset az ételek mellé, csapolt Guinness-szel és más különleges italokkal is várunk.

0: adás? Jól felszerelt játéktermünk a kicsiknek és nagyoknak is remek szórakozást kínál. Címünk Füredi út 17. Rendelés 0620 553 53 53 és 0630 298 27 78.
1: Zafir ékszerüzlet. Tiszafüreden, a főút 37-ben. Zafir ékszerüzlet. Tiszafüred, főút 37. Albatrosz kikötő. Tiszafüred. Szállások, vezetői engedély nélküli motorcsónak bérlés, színvonalas büfészolgáltatás, és mindezt gyönyörű környezetben. Albatrosz kikötő. Albatrosz kikötő. Ahonnan a legszebb vízitúrák indulnak.
2: Tudta ön, hogy a háztetőkön lévő pala a bontások után veszélyes hulladéknak minősül? Nem rakható az építési törmelékbe, a lomok közé és a szemétbe sem. Cégünk veszélyes hulladékgyűjtési és szállítási engedélybirtokában a rövid határidővel vállalja a pala hulladék elszállítását és hivatalos lerakóba történő átadását. Telefon 0630 399 0606. Hívjon bizalommal!
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Leptél egy párszor, remélem már minden héten csak ebben lesz részem, várok rád, hisz tudod jól, te vagy nekem a végzett, micsoda, mindent átveszelünk, várok este, imádás, hiányzás, szeri, csók baba.

ez itt a Rádió Egyon, csak igaz ima is legyen, megy az egyik üzenek itt szól, ez egy a közlekedés info, Szekuki, M1-es, M1-es befelé és kifelé Budaörs után Budapest irányában káosz miatt aszfaltoznak, üdv David! Szerintem inkább az M1-es, nem? Igen.

Sean, magyarul 19 óraig mixelek nektek az igazi mai slágereket. Megszakítás nélkül az egyik üzenek itt szól. Szia Kuki! A családomnak szeretnék küldeni egy összámot. Most voltunk a Balatonon fürdeni. Élvezünk a nyarat. Imádom őket. Köszi, Kriszti! Jó pancsizás, Kriszti! Jaj, de jó! Másik üzenet. Szia Kuki! Utol

Degyel az utunk, a The Sponges Gonna Move On It. Köszönjük Tomi, Szilvi és Krissi. Krissi. K-R-I-S-I, ez van írva. Annyira nagy a szívem, ha lejátszom nektek, és büszke vagyok, mert én voltam az egyetlen DJ, aki mutattam nektek ezt a zenét, még egyszer mondom mikor, 2025. február. Hoppa! És csak most kezd befutni. Milyen érdekes ez élet, nem? Sponges! És Gonna Move On! Allez, pukikám! Indíts be! Holy!

ez itt a Rádió Vagyok Sok igazi mai slágerrel, még nincs vége, csak az első óra, igen, mert 10-től 19 óraig mixerek újra az igazi mai slágereket nektek, After Party Show Summer Edition, és kivel kezdünk, nem

0: A műsor támogatója a Burger King.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

0: hazai élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátszóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lopfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Guard, Soer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Eladó Tiszafüreden a Széchenyi kertben egy 1000 négyzetméteres beépíthető telek kedvező áron. Telefon plusz 36 30 9 19 44 06.
3: Nem, ön nem az erdőben hallja a madárcsicsergést, hanem a Hableány étterem teraszán üldögélve. A Tiszató fővárosában, Tiszafüreden várja kedves vendégeit a Hableány Hotel és étterem, közvetlenül a Tisza folyó partján, természetközeli környezetben. Éttermünkben a helyi specialitások mellett a hagyományos ételeket is megtalálja, a halászlétől a családi tálakig. Külön termünkben kisebb baráti, családi vagy üzleti rendezvények lebonyolítását is vállaljuk. Nálunk fizethet szép kártyával is. Hableány Hotel és étterem. Tiszafüred, Hunyadi út 2.
4: Asztalfoglalás, rendelésfelvétel 06 59 353 333.
2: Megszokott ízekkel és régi árakkal várja a régi és új vendégeit a Lizó Pizzeria és ételbár. Pizza, gyrosz, wrappok, hamburgerek, frissen sültek nagy választékban. Nyitva a hét minden napján, 11-től 21 óráig. Rendelését már 10 órától leadhatja. Címünk Tiszafüred, Főutca 57. Telefonszám 0630 605 69 09 0630 605 69 90.
5: Fáj, nyilal, zsibbad, kezelába, fejfájás, migrén, szédülés. Tapasztalja meg általam a fájdalommentes életet. Keresse Andrea Csontkovácsot 7 év szakmai tapasztalattal és több ezer elégedett vendég ajánlásával. 0670 615 17 27. Vigyázzunk együtt az egészségére. Akár az első kezelés után érezhető a változás. Andrea Csontkovács stúdió, Tiszafüred.
6: 0670 615 17 27.

0: Ha Tiszafüreden egy jót akar enni, a Molnár vendéglőbe kell menni. Ha kicsi a lakás, a családi összejövetelhez vagy céges vacsorát tervez, várjuk Önöket a 60 fő befogadására alkalmas külön termünkben. Ajánlatkérés és bővebb infók személyesen a 20-es út 31/B-ben. Hétfőtől péntekig svédasztalos menüvel várjuk vendégeinket 11:30-tól 14 óráig kiszállítással is. Vagy rendelhet a hét bármely napján 9 órától zárásig 10 környező településre. Választom finomabbnál finomabb ételeinkből pörköltek, frissen sültek, vegetáriánus és halételek, tészták, levesek és 31 féle pizza. Futárunknál szép és bankkártyával is fizethet. Telefon 0670 340 1246. Molnár vendéglő, Tiszafüred, 20-es út 31/B a MOL kúttal szemben.
1: Hirdessen Ön is rádiónkba! Hirdetését a teljes Tiszató régióban hallják a potenciális ügyfele. Rádió 1 Tiszató. Keresse helyi reklámértékesítőnket 0630 236 83 93 vagy várjuk személyesen Tiszafüredi stúdiónkban a Gábor Áron út 2-ben. Rádió 1 Tiszató.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: folytatódik az After Party Show Summer Edition. Magyarul mixelek újra 18.30-től 19 óraig az igazi más slágereket nektek, és hamarosan érkezik Axen, Don't Leave!
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Musk.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon TV

0: Minden nap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten telefonon.

0: 2022. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén egy kis cukiság. Szia, hogy hívnak téged?
2: Szia, az én nevem Médea.
1: De szép neved van, mi újság, hogy vagy? Jól érzed magad? Nyári szünet?
2: Igen.
1: Jó. Igen?
2: Holnap megyünk Görögországba nyaralni.
1: Jaj!
2: És üzenem a családomnak, hogy nagyon szeretem őket.
1: Hát ezt el is hiszem. Melyik városba mentek Görögországban, tudod-e?
2: Rodoszra megyünk.
1: Rodosz, repülőgéppel?
2: Tessék?
1: Repülőgéppel mentek, vagy kocsival?
2: Ja, igen, igen.
1: Repülőgéppel.
2: Repülőgéppel.
1: Jó van, lehetséges, hogy én leszek a pilóta, nem félsz?
2: Nem.
1: Jó, oké. Okay. Jó utat kívánok nektek, jó nyaralás, és köszönöm szépen a telefonáltál, jó?
2: Köszönjük.
1: Ciao, ciao, szia, szia. Kis cukiság, imádom. Na, érkezik Taylor Swift, a szám címe. A Polite itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen. I had a

0: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, kívánságműsor, 20 óra ég, kit köszöntsünk most, halló, halló!
1: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, da?
0: Na, kinek szurkolsz ma este? Argentina vagy Spanyolország? VB döntő a fociban.
1: Kérek szépen, az egyik festékgyárnak szurkolok, kerítést vesztek.
0: Ezt nem hiszem.
1: Megmaradjon a festék, de a kerítésen, nem érdekel a foci. Nem tudom bezárni a kaput.
0: Azért, mert festesz a kapu, mert mi van?
1: Ne. Hát csupa festék, nem lehet ezt hozzád, összeragad, akkor nem tudok kimenni reggel.
0: Akkor még egyszer felteszem a kérdést, Spanyolország vagy Argentina? Na?
1: Nem tudom, legyen spanyol.
0: Spanyol, oké, rendben.
1: Már az argentinok is jók amúgy.
0: Ráadásul várjál egy piciké, kérten egy ilyen spanyol gulat zene, csokszorok, aztán címe Bambolé. Kinek szeretnéd különni, festő?
1: Minden riszálósnak. Maradjunk ennyiben.
0: Jó, értettem. Oké. Rendben, uram, köszönöm szépen a telefonáltál, jó legyél, és vigyázz magadra, jó?
1: Én is köszönöm. Szia,
0: sziasztok. Ciao, ciao, sziasztok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szia, hogy hívnak téged?
2: Kontra János.
1: János, hol értetem, János?
2: Igen.
1: Jó van, János, kérdőterem, elég új a Bibi Rixa, ami isteni, kinek szeretnéd küldeni, parancsolj?
2: Anyukámnak.
1: Anyukának, és mit szeretnél neki üzenni?
2: Nagyon szeretlek.
1: Oké, rendben, köszönöm szépen a telefonát, és én kivarok neked egy szuper kellemes estét, jó? Ciao, ciao. Szia-szia! Bibi Rixa, Fitless, New Religion, ez a szám címe.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Itt van a mai utolsó telefonáló, egy kis cukiság. Szia, hogy hívnak téged?
2: Janka.
1: Janka. Kérte a terem Jennifer Lopez, David Guettával. Kinek szeretnéd küldeni?
2: Abigailnek.
1: Kicsoda?
2: Abigailnek.
1: Ő kicsoda neked?
2: Testvérem.
1: Testvéred, jó, oké. Hallom, hogy kocsikáztok, jó utat kívánok nektek, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Köszönjük.
1: Szia, szia, hello, hello.
2: Köszönöm,
1: hello, nyugodtan tudsz tégezni engem. Ja, hogy egy kis cuki volt. Ő is cuki, Jennifer Lopez, David Guettával, Save Me Tonight. Én ezzel búcsúzom tőle, terjenek fiúk. A legközelebb jövő szombaton találkozunk 17 óratől. Én kívánok mindenkinek egy szuper kellemes hetet. Vigyázzatok magatokra, Cuki voltam, sziasztok.
3: Hey, what's up, it's David Guetta, and you're listening to my French friend, DJ Cuki on Radio 1 Hungary.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: Minden nap este 8-tól a Disco Chick, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten telefonon.

0: Balatonparton. Strandfesztivál augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szintnivelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
2: Diszkó!
3: Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
4: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, messi, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum. Vasárnap is DJ Junior nélkül, de a rádió egyen igazi mai slágerek szólnak a Diszkósít Radio Show-ban. Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
5: Hello, hello, szavaztok srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak. Mondanám, hogy itt vagyok, de nem vagyok, mert hogy egyébként a viszonyosabb középországos találkozó második felvonásán döngetjük a hangfalakat a siófoki aranyparton barátaimmal és kollégáimmal, úgyhogy ha valaki még nem fáradt, bírja a gyűrődést, akkor találkozunk lenn Siófokon.
4: Ma este is három Immortal Angel korongot hozok, amiből az eredeti hosszú verzió világon egyelőre csak nekem van meg, de nem ezzel kezdünk, hanem Hype-val, Tom korongjával. Kívánunk kellemes rádiózást itt a rádiógyen, ahol csak igazi mai sláger meg a Diszkósít Radio Show-ban.

Csak igazi mai sláger megy a DJ pultban. Bárány Attila.

0: között az Emiliák, Ajtonykák, Ambrusok, Aurák és Eperkék, a szülőnapos pedig a ismerőseim közül Nagy Ferenc, Hírcó Barbara, Dvorák Tamás, Bálint József Marci, Holmária és Karácsony Péter. Isten éltesse az ünnepelteket!
1: Ha bármikor bárkit megbántott a diszkosít, akkor a következő dallal kérünk elnézést, egyébként nem, de jön a Sorry most itt a rádió, ahol csak igazi mai sláger megy a diszkosít Rádió Showban.

0: egyrészt, hogy megtalálja zeneileg a számítását, másrészt, hogyha éppen valamit szeretett volna tőlem kapni, legyen az egy ellenőrző, vagy esetleg egy dögcédula, akkor azzal tudjak szolgálni. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen mindenkinek.
1: Most pedig már is megyünk tovább egy újabb sajáttal, a háttérben Roberto Vini és jó magam Hambai PG, jön a Sebek mélyét, a Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy a Diszkos Trédő Show-ban. Csáncsikor

0: Facebookon.
1: Én a jövő héten pénteken és szombaton, illetve vasárnap is tekerek. Pénteken mindenkit várok sok is szeretettel Veszprémben, szombaton ugyebár Campus Fesztivál Debrecen, Rádió Egyes rendezvény, utána Perbálon fogok még egy picit szórakoztatni, vasárnap pedig Zalakaroson, és tudti fix, hogy mind a három Email Angel dalt játszani fogom ezeken a fellépéseken. Ma este érkezik az első, az eredeti és hosszú verzióban kizárólag nálam a Bad Times itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy, a diszkó.

sláger, meg diszkós itt a Radio Show, DJ Junior nélkül, de bár Attila és velem hangvai PG-vel. Nagyon-nagyon fontos, hogy el is felejtettem, hogy ugyebár szombaton Bogácson voltam, egy nagyon kedves barátom üzemeltet, illetve segít üzemeltetni egy vadonatúj helyszín zseniális naplementével, nagyon-nagyon jó borokkal és ételekkel. Idén nyáron még érkezem, tessék csekkolni, majd ezzel kapcsolatos mix kikerül majd a

0: Diszkosító rádió, egyen az igazi mai slágereket. Ma Hanvai PG pörgeti, holnap jön DJ Junior, de nem zenél, mert hogy én leszek a soros. Én pörgetem majd a kedvenceket itt a rádió stúdiójában, és egy bővebb élménybeszámolóval érkezem majd a hétvégével kapcsolatosan.
1: Ha már a kedvencekről beszélgetünk, akkor mindenféleképpen nálam Magyarország egyik legkedveltebb producere, Imal Angel, ugyebár aki hát Gangó Bernadett névre hallgat és Angliában lakik. Ma estére a harmadik dal jön tőle, eredeti hosszú verzióban, csak is nálam. A világon, ez nagyon-nagyon fontos. I'm Alive itt a Rádió Egyen, ahol csak

0: igazi mai sláger megy. Utoljára búcsúzunk a héten, meg úgy is, hogy nincs velünk a DJ Junior, jövő héten már lesz. Én azzal, hogy ameddig a földkerekén szolgálok, és tényleg Hanvai PG voltam, jövő héten pénteken mindenkit várok sok-sok szeretettel Veszprémben, szombaton Debrecenben a Campus Fesztiválon, aztán Perbálon, vasárnap pedig Zalakaroson. Szevasztok!
1: Nekem jövő héten 6 fellépésem lesz kedden Sajó Szentpéteren, egy stepperubik órán zenélek, szerdán egy privát bulin Balatonon, pénteken Kiskunmajsán és Szegeden lépek fel, július 25-én szombaton pedig Dexion Remember Alsóörsön a szokott helyen. Itt este 8-tól 3 órát is játszom a régi kedvenceket, és aztán innen megyek át Balatonmárja fürdőre, ahol a 25 pluszos rezidenciámon Personal Jesus lesz. Bővebb információra

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja.
2: Campus Fesztivál. Július 22-26. A debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszíne.

élvonal. A Rádió Estégyen a lemezjátóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Megi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Guard, Zoer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Imádni fogjátok velünk ezt a következő három órát, mert tele lesz isteni zenékkel, ezeket két DJ válogatja. Először Wilcox, aztán pedig majd Bricklake. Na Wilcox, induljunk el!
1: Szerencsére ki lehet mondani, hogy újra egyre több house zenét tudunk játszani, ugyanis hála jó Istennek, nagyon-nagyon népszerű műfaj manapság. Egy olyan zenével fogom indítani az órát, aminek az előadója igenis a house-ból jött, Alex Kenji, és ez a

0: 1989-es.
1: Egy nagyon ízléses house feldolgozás iszonyatosan jól elkapta a vidám hangulatot, és a house zenének megragadta mindazt a részét, amit nagyon-nagyon szeretünk. Block and Crown és a Pump Up the Jam. Itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban. Ezzel megyünk tovább.

0: Gearbox elemezjátszói mögött. Na nézzük, hogy mi a most.
1: Minden szettemben vannak úgynevezett átvezető trackek, amiknek az a feladata, hogy kicsit segítsenek nekem megcsinálni a stílusváltást itt a rádió műsoron belül. Lehet érezni, hogy feszesítünk, és ez még csak a kezdet. Clooney-val és a Half Deep Are Your Dreams-el. Itt a rádió egyen a World Is My Radio Show-ban. Let's go!
2: In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind,

0: Rádió 1-et halljátok itt a Third Is Mine Radio Show vasárnap este. Zseniális zenék jönnek 10 után is. Például Tame Impala és a Dracula, vagy éppen Gordo és a Loco Loco. Úgyhogy én a helyetekben maradnék.
1: Bírod még? A Third Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: Mind Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: 22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 88.7 és 88.8

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: is Mine Radio Show starts now. The world is
1: mine. Mindenkinek imádni fogjátok nálunk a zenét a következő egy órában is, még mindig Wilcox itt mellettem a lemezjátszóknál. Menjünk tovább!
2: Remélem, hogy nektek is gyönyörűen telik a nyaratok, éppen most utaztok nyaralni, vagy most jöttök vissza, vagy csak otthon vagytok, lazulnátok egy kicsit, nagyon jó helyen vagytok. Csak is olyan zenéket hoztam magammal, amiktől garantáltan nagyon jól fogjátok érezni magatokat. Itt a rádió, egyen a World is My Radio Show-ban.

Mind Radio Show. I don't see it.

0: itt a Rádió 1-ös a Third Is Mine Radio Show vasárnap este Wilcox lemezjátszói mögött, és a mi rezidens DJ-ig esténként 9 óra után előszeretettel játsszák egymás dalait, úgyhogy Wilcox összeállításában most jön Antonio.
1: Antonio barátom, Rádió 1-es DJ kollégánk folyamatosan ontja magából a jobbnál jobb verziókat különböző klasszik slágerekből, most a Cosinhez és a Hágyúhoz nyúlt hozzá. Én ezt először egyébként a Rádió 1-es Dunapart Festen hallottam. A Rádió 1 színpadán dübörgött először élőben, és óriásit szólt, egyből elkértem tőle, és most itt le is játszom nektek. Következzen tehát Cosin és a Hágyú Antonio remixében itt a Rádió 1-en a World is My Radio Show-ban.

0: Ismét egy tökéletes dance sláger Medúzáéktól, ez volt a Dove Wanna Go Home a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Phil Cox a lemezjátszói mögött, mit teszünk rá erre?
1: Nagyon izgalmas, amikor úgy készít az ember feldolgozást, hogy egy zenének a dallamát használja, legalábbis a dallammenetének egy részét, és valami teljesen újat, egy új hangzást, új énekkel, valami újat próbál belőle varázsolni. Itt született meg tőlem a Sundown, amire nagyon kíváncsi vagyok, hogy tetszik nektek. Írjátok meg kommentben, ez a World Is Mine Radio Show és a Rádió 1.

0: és a Word is Mine Radio Show vasárnap este Wilcox a lemezjátszói mögött is nagyon fogjátok szeretni azt, ami most jön. Én biztos vagyok abban, rengetegen fogjátok maximumra tekerni a hangerőt, ez itt egyszerre régi és egyszerre új.
1: deadmau5 nagyon nagy kedvenc előadóm, aki következik most egy régebbi trackjével, de nem az eredeti verzióban, ugyanis készült belőle egy Rinzenféle feldolgozás. Nekem nagyon tetszik, 2026-ban szerintem körülbelül így kell hozzányúlni egy dalhoz. Írjátok meg ti is a véleményeteket, ez a World is My Radio Show, és a Rádió 1.

0: David Guetta egyik nagy-nagy felfedezetje ez az olasz fiatalember, úgy hívják, hogy Hypaton, az Out My Head pörgött tőle a Word Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Wilcox mind a két mai szettjét vissza tudjátok hallgatni, vagy magatokkal tudjátok vinni a nyaralásra. Keressétek a mai szetteket a mixek.radio1.hu-n, vagy pedig az applikációnkban, és maradjatok gyors helycsere a lemezjátszóknál. És itt is van Bricklék.
1: Bírod még? A Word Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Debrecenbe kéne menni.
1: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
3: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
1: Campus Fesztivál július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon.

Rádió Esztégen, a Lemezjátróknál, Hombai PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regán Lili, Jamina,

0: Hello mindenkinek, Brick Lake pörgeti nálunk tovább a vasárnap estét. Hello Brick Lake.
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok. Alig vártam már, hogy ismét zenélsek nektek. Jó pár újdonságot hoztam a mai

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Brick Lake! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioeghungary

Yeah.

0: Tons and I és Fisher pontosan ilyen.
1: Most jön Fisher és a Tons and I közös zené a Fever. Az ausztrál páros egy karakteres house tracket hozott össze, amelyben Fisher klubos hangzása tökéletesen találkozik Tons and I egyedi vokájával. Ez jön most itt a World Is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

Come back to me.

like money, fancy shit.

0: Vasárnap esténként is ellátunk benneteket a legmenőbb, a legtrendibb dance és house zenékkel itt a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Bricklék a lemezjátszóknál, nézzük, hogy mi jön most.
1: Jön David Guetta és Jennifer Lopez közös zenéje a Save Me Tonight, a francia világsztár producer és amerikai poptikon egy energikus dance trackben egyesítették erejüket, amely tökéletesen ötvözi a fesztivál hangulatot Jennifer Lopez karakteres vokájával. Ez jön most a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: 2026-ban Alex Kenji és a Bambolé vasárnap este a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Ez volt ma az utolsó előtti zenénk. Brick Lake, mi lesz a legutolsó?
1: Zárásként az amerikai tehetség Ellen Ortin kellemes nyárba illő Progressive House műfajú zenéjét hoztam el nektek. Ez az Out of Body. Ezzel zárom a mai mixem. Érdemes velünk maradni a végéig.
0: Úgyhogy tegye mindenki ezt. Brick Lake, nagyon köszi ezt a ma estét. Jó pihenést!
1: Köszönöm, Geri, hogy itt lehettem. Legyetek rosszak és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
0: A teljes mai adást visszatudjátok hallgatni a mixek.radio1.hu-n és a mobil applikációnkban. Köszi mindenkinek a figyelmet! Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Jó éjszakát! Szép álmokat! Ciao!

0: Föld is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.
0: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió 1 szól.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi mai slágerek.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, nyugalom! Továbbra is mindenki jó kezekben van, mert hogy a World is Mine után sem állunk, meghozom az igazi mai slágereket egymás után, nem dumálok, és ilyen nagy kedvenceket indítok, mint Martin Garrix és a Butterflies. Ez jön a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert Terry Swims után Sanford, akinek feltett szándék, hogy olyan dalokat készítsen, amiket jó dúdolni, és szerintem ez neki sikerül. Ezzel a dallal is ez bizonyítja, és ezt ki is próbálhatjuk most. Sanford, Rosaline és a Heart Like Mine, amit én

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ezen a héten pedig jön a Campus, ne felejtjük, természetesen Rádió 1-el és Rádió Stage-en minden komoly fesztiválon ott vagyunk, minden nagy bulit mit csinálunk. Az összes Rádió 1 DJ-t visszük, minden info ezzel kapcsolatban a radio1.hu-n. Még pedig az Offenbach, Norvegian Martinnal az Overdrive, amit indítok.

0: be my gut. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió
1: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi mai slágerme.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig 2 óra után, de 2, ne siessünk, 1 óra után egy picivel. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Szóval jön az a dal, amire mindenki felkapta a fejét, amikor kijött a hír, hogy együtt dolgozik újra David Guetta és Jennifer Lopez. És igen, jogosan, mert óriási a dal. Save Me Tonight. Ezt indítom a rádió egyen.

0: szerte szép.
1: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
2: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
2: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy a lehető legnagyobb változatosságban a hazai élvonal, ahol a Walmart és Manuel után itt a nemzetközi élvonal, Taylor Swift, és hát ebben aztán nincs túlzás, a világ egyik legkeresettebb énekesnője. Ez pedig az igazi mai sláger tőle, a The Fate of a Philly, amit indítok picivel fél kettő előtt itt a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger. Megy a Rihanna, akit a nagyon régóta várjuk már az új dalokat. Tavaly is azt nyilatkozta a férje, hogy készíti. Hát igen, jó lenne már szépen lassan. Én viszont Dua Lipa, aki tényleg készíti. Az aktuális kedvencünk a Training Season, amit már is indít.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Freddy és Lóci Begi a Rádió egy DJ-je az igazi mai slágerrel. Begi is ott lesz jövő héten, sőt már igazából ezen a héten a kampuszon, a Rádió egy stage-en. Óriási bulizunk megint. És itt egy igazi nyári kedvenc, hogy ezt már építsük. Alex Kenji és a Bambolé a Rádió egyen, amit indítok.